0: szívemben.
1: Mi történt a nagyvilágban? Mekkora a forgalom? Mi vár ránk holnap? Tőlünk mindent megtudhat. Rádió most.

0: 91.2. Rádió most.
1: Én is látom, hogy a világ rossz, nem tudom, lesz-e még világos, de ha sötét is ez a világ,

0: is újra.
1: Top volt, ami annó top volt, de még ma sem lejárt lemez.
2: You don't have to be beautiful to turn

0: Cheers!
1: Légy önmagad! Ne érd be kevesebbel, mert a pillanat a tiéd. Rádió Most!

0: utcán, amit én.
1: A pillanat a tiéd. Rádió Most.

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd.
1: Oké.
0: Ne maradj le róla. Hírek most.
2: Köszöntöm kedves hallgatóinkat. A Rádió Most híreit hallják Springman Bettitől. Javában tart a Kapos Fest. A Nemzetközi Zenei és Művészeti Fesztivál vasárnap nyitott meg, és egészen péntekig tart. A rendezvény fő helyszíne a Szivárvány Kultúrpalota, de az Evangélikus Templomban és a Liszt Ferenc Zeneiskolában is szól a muzsika. A fesztivál a kamarazene világhírű előadóit hozza Kaposvárra, és zenekedvelők ezreit vonz a városunkba. Három bűnöző kezén kattant a bilincs, a Somogy vármegyei rendőrfőkapitányság egyenruhásai Lengyeltótiban 2, Tabon 1 férfit fogtak el. A 29 és 31 éves lengyeltóti lakosokat garázdaság, a Tabon elfogott 45 éves magyar keszi férfit pedig kifosztás miatt keresték. Mindhármukat fogdába vitték. Országos útfelújítási program indul. Összesen 210 helyszínen 570 kilométernyi fő- és mellékút újul meg, melynek több mint felét uniós forrásból finanszírozzák, közölte Vitézi Dávid miniszter. Azt mondta, nem egyszerű aszfaltozás fog történni, hanem az utak szerkezetét is megerősítik a tartós eredmény érdekében. Somogyban egyetlen egy út érintett, azt azonban nem közölték, melyik az. Átalakul az Agrárkamara. Egy új jogszabály szerint a szervezetnek a termelők érdekeit hatékonyabban képviselve kell dolgoznia, erősítve a magyar agrárium versenyképességét. A párt politikamentességet is kikötik, és az összeférhetetlenségi jogszabály is szigorúbb lett. A kamarai tisztségviselőknek például nem lehet pártban pozíciójuk, sőt, a jövőben személyi juttatást sem kaphatnak. Fontos változás a köznevelésben, több önállóságot kaphatnak az iskolák. Egy új törvényjavaslat szerint a tankerületi fenntartású intézmények szervezeti és szakmai autonómiáját is növelnék. A jogszabály eltörli a köznevelésben dolgozók szabad sztrájk jogát korlátozó akadályokat, miközben bővíti az iskolai igazgatók munkáltatói jogköreit, és meghatározza a nevelőtestületek igazgatói pályázatokkal összefüggő jogait.
0: Időjárás jelentés.
2: A viszonylag hűvös, szeles éjszakát igencsak csípős reggel követi. 16 foknál nem igen lesz melegebb a kora reggeli órákban. Délutánra azonban 30 fokig melegszik az idő. Csapadék egyáltalán nem várható, a szél is alig mozdul majd. A hétvégére tovább melegszik az idő, akár 36 fokot is mutathatnak majd a hőmérők.
0: Időjárás jelentést hallottak. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

műsorajánló. Egy visszaszámlálás, aminek nem csak a végén van csattanó. 20 a csúcson. A 20-20-as slágerlista Malovacki Miklóssal és Molival minden csütörtökön 15 órától. Ha lemaradtál, hallgasd meg az ismétlést szombaton 10-től. Műsorajánlót hallotta. 91.2. Rádió most.

0: pillanat a tiéd. Rádió Most.
1: Sziasztok, Vekonyz vagyok. Hallgassátok ti is a Rádió Mostot. If you need me, call me. No matter where you are, no matter how far.

0: Hírek most!
1: Köszöntöm kedves hallgatóinkat! A rádió most híreit hallják Springman Bettitől. Cukorbeteg gyerekeknek tartottak programot a Ropói tónál. A Kaposvári Kórház gyermekdiabetológiai gondozója fogadta a diabétesszel élő fiatalokat és szüleiket a közelmúltban. Volt közös sportjáték, kézműves foglalkozás, csillagtúra a Zselici Csillagparkban és piknik is. Rendszám és gumiabroncs nélkül felnén is csúszva menekült a somogyi rendőrök elől egy büsői sofőr. A taszári egyenruhások vették üldözőbe, miután egy szikrafényre lettek figyelmesek Nagyberki útjain tegnap. Az autójának első kerekén nem volt gumiabroncs, a felni szikrázott. Az autós még csak nem is lassított, amikor a rendőrök rátapadtak, többször bekacsázott előttük, végül a szolgálati autó megelőzte és megállásra kényszerítette. Kiderült, a 36 éves férfinek se jogosítványa, se kötelező gépjármű felelősség biztosítása, az autón nincs műszaki engedély, és még ittas is volt. A busás bírság mellett eljárás is indult ellene. Három új szakot hoznak létre a felsőoktatásban, kettőt a matén. Az erről szóló rendelettervezetről társadalmi egyeztetés kezdődött. A tervek szerint ökológiai gazdálkodást, biotechnológiát, valamint reedukációt is oktatnának. A három szakból kettőt a mate, egyet pedig a Debreceni Egyetem kezdeményezett. A véleményeket jövő keddig várják a kormány.hu oldalon. Baka András hazánk új köztársasági elnöke. A parlament kedden titkos szavazáson 140 igen és 6 nem szavazattal választotta meg. A Fidesz és a KDNP nem szavazott, a beiktatáson a Mi Hazánk frakciója sem vett részt. Baka András új államfő több évtizedes hazai és nemzetközi jogászi bírói tapasztalattal rendelkezik. 1990 és 98 között az Államigazgatási Főiskola főigazgatója volt. 2008-ig az Emberi Jogok Európai Bíróságának bírájaként is szolgált, majd 2009-ben az országgyűlés a legfelsőbb bíróság elnökévé választotta. Eskütétele után úgy fogalmazott, nem építhetjük az új Magyarországot a bosszúra. A megválasztott államfő augusztus 19-én lép hivatalba.
0: Időjárás jelentés.
1: A viszonylag hűvös, szeles éjszakát igencsak csípős reggel követi. 16 foknál nem igen lesz melegebb a kora reggeli órákban. Délutánra azonban 30 fokig melegszik az idő. Csapadék egyáltalán nem várható, a szél is alig mozdul majd. A hétvégére tovább melegszik az idő, akár 36 fokot is mutathatnak majd a hőmérők.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió. Most.

Mi történt a nagyvilágban? Mekkora a forgalom? Mi vár ránk holnap? Tőlünk mindent megtudhat. Rádió most. You should never treat me like...

0: Hírek most!
1: Jó reggelt kívánok, üdvözlöm Önöket! Springman Betty vagyok, a Rádió Most híreivel. Óriási összefogás a siófoki strandon. Több tucatnyi fürdőző állt csatasorba, hogy megkeressen egy 5 éves kisfiút. Az esetről a Magyar Gyermekmentő Alapítvány számolt be. Azt írták, az esethez a mentőket is riasztották, a strandolók nekik segítettek. Mentő helikopter is körözött a Balaton felett, hogy baj esetén azonnali segítséget tudjon nyújtani. Egy órán át kutattak, végül kiderült, a gyermek csak egy messzebb álló darut ment el megnézni. Édesapja találta meg a parton. Három bűnöző kezén kattant a bilincs. A Somogy vármegyei rendőrfőkapitányság egyenruhásai Lengyel-Tótiban 2, Tabon 1 férfit fogtak el. A 29 és 31 éves lengyel-tóti lakosokat garázdaság, a Tabon elfogott 45 éves magyar keszi férfit pedig kifosztás miatt keresték. Mindhármukat fogdába vitték. Hátrányos helyzetű gyerekek táboroztak Somogyban. Első alkalommal rendezték meg Kürtös pusztán a Szent Háromság tábort. A szeretett misszionáriusai Teréz anya nővérei helybéli hátrányos helyzetű fiatalokat és családtagjaikat fogadták. Imádságokkal, beszélgetésekkel, bibliodrámás foglalkozással egyaránt készültek, de volt kézműves foglalkozás, csapatjáték és sportverseny is. Javában tart a Kapos Fest. A Nemzetközi Zenei és Művészeti Fesztivál vasárnap nyitott meg, és egészen péntekig tart. A rendezvény főhelyszíne a Szivárvány Kultúrpalota, de az Evangélikus Templomban és a Liszt Ferenc Zeneiskolában is szól a muzsika. A fesztivál a kamarazene világhírű előadóit hozza Kaposvárra, és zenekedvelők ezreit vonza városunkba. Újra két turbina termel áramot a Paksi atomerőműben. Visszakapcsolták a 2-es blokk 3-as turbináját. Erre azért volt lehetőség, mert a Duna vízszintje hétfőn már 19 centivel haladta meg a múlt heti mélypontot. Megszűnik a TEK, legalábbis a szervezet önállósága. A terrorelhárítási központ októbertől az Országos Rendőrfőkapitányság irányítása alá kerül, a neve azonban nem változik. A jogszabályváltozás nyomán a jelenlegi formájában az országgyűlési őrség sem lesz többi. A képviselőket a TEK, az épületeket a készenléti rendőrség védi majd. Bíborfehér. Ezt a fantázia nevet viseli az idei ország tortája. Egy gyulai cukrászda készítette el az édességet. Erdei bogyós gyümölcsök, pirított mandula, tejfölös musz és a rögös túró, illetve csokoládé, vanília és citrom íz kombinációja alkotja, de például fekete ribizlibor és liofilizált málna is szerepel az összetevők között. A Magyarország cukormentes tortája versenyt egy szilvás finomság nyerte, Balatongyörökön készítették el, és a Szilva Fácska fantázia névre hallgat. Az édességet az államalapítás ünnepén mutatják be, utána közzé teszik a receptet.
0: Időjárás jelentés.
1: Ma is a napsütésé a főszerep, de egyes tájaink fölött vékony fátyol felhők is megjelenhetnek az égen. Csapadék sehol sem várható. Az északkeleti északi szél sokfelé lehet élénk, erős. A hűvösséget követően délutára 27 és 32 fok közé melegszik a levegő.
0: Időjárás jelentést hallotta. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

A legfontosabbak és legfrissebbek a legjobb zenék társaságában. Rádió Most a 91.2-n. Velünk semmiről nem marad le.

0: belé senki sem lát. De nem kell tovább félned, már senki sem bánt.
1: Ne érd be kevesebbel, mert a pillanat, oh, yeah, a tiéd. Rádió Most.

0: A pillanat a tiéd. Rádió Most.
1: A fél három, kopog a hajnal, a fejemben már üvöltő zajja. Próbálom összehírni azt, ami az ötleteim örökíti. Mi

0: Hírek most!
1: Jó reggelt kívánok, üdvözlöm Önöket! Springman Betty vagyok, a Rádió Most híreivel. Cukorbeteg gyerekeknek tartottak programot a Ropói tónál. A Kaposvári Kórház gyermekdiabetológiai gondozója fogadta a diabétesszel élő fiatalokat és szüleiket a közelmúltban. Volt közös sportjáték, kézműves foglalkozás, csillagtúra a Zselici Csillagparkban és piknik is. Óriási összefogás a siófoki strandon. Több tucatnyi fürdőző állt csatasorba, hogy megkeressen egy 5 éves kisfiút. Az esetről a Magyar Gyermekmentő Alapítvány számolt be. Azt írták, az esethez a mentőket is riasztották, a strandolók nekik segítettek. Mentő helikopter is körözött a Balaton felett, hogy baj esetén azonnali segítséget tudjon nyújtani. Egy órán át kutattak, végül kiderült, a gyermek csak egy messzebb álló darut ment el megnézni. Édesapja találta meg a parton. Nagy szükség van a vérre a hosszú hétvége előtt. Somogyban is véradások sorra várja a kaposváriakat, mert bár most a vérkészlet stabil, az ünnep miatt megcsappan a véradók száma, és jellemzően balesetekből is több történik, a műtétek pedig nem állnak le. Kaposváron a Réprónai Múzeum épületében jövő hétfőn 11 és 1 óra között, a Területi Vérellátó Intézetben kedden 9 és 18 óra között, illetve szombaton 8 és délután 2 óra között adhatunk vért. Ezen kívül Igalban, Nagyatádon, Balatonbogláron és Zamárdiban is lesz erre lehetőség. Fontos változás a köznevelésben, több önállóságot kaphatnak az iskolák. Egy új törvényjavaslat szerint a tankerületi fenntartású intézmények szervezeti és szakmai autonómiáját is növelnék. A jogszabály eltörli a köznevelésben dolgozók szabad sztrájk jogát korlátozó akadályokat, miközben bővíti az iskolai igazgatók munkáltatói jogköreit és meghatározza a nevelőtestületek igazgatói pályázatokkal összefüggő jogait. Átalakul az Agrárkamara. Egy új jogszabály szerint a szervezetnek a termelők érdekeit hatékonyabban képviselve kell dolgoznia, erősítve a magyar agrárium versenyképességét. A párt politikamentességet is kikötik, és az összeférhetetlenségi jogszabály is szigorúbb lett. A kamarai tisztségviselőknek például nem lehet pártban pozíciójuk, sőt, a jövőben személyi juttatást sem kaphatnak. 3 új szakot hoznak létre a felsőoktatásban, 2 a matén. Az erről szóló rendelettervezetről társadalmi egyeztetés kezdődött. A tervek szerint ökológiai gazdálkodást, biotechnológiát, valamint reedukációt is oktatnának. A 3 szakból 2 a mate, 1 pedig a Debreceni Egyetem kezdeményezett. A véleményeket jövő keddig várják a kormány.hu oldalon. Átverhették a fogyni vágyókat. A Vertim étrendkiegészítő kommunikációját ellenőrzi most a gazdasági versenyhivatal. Eljárást indítottak ellenük, mert úgy látják, a cég hamis információkat közölt a termék egészségre gyakorolt hatásáról, és túl gyors fogyást ígért. Az ehhez hasonló étrendkiegészítőket kiemelten vizsgálja a GVH.
0: Időjárás jelentés.
1: Ma is a napsütésé a főszerep, de egyes tájaink fölött vékony fátyol felhők is megjelenhetnek az égen. Csapadék sehol sem várható. Az északkeleti északi szél sokfelé lehet élénk, erős. A hűvös reggelt követően délutára 27 és 32 fok közé melegszik a levegő.
0: Időjárás jelentést hallottak. Ébresztő! Töltse a reggelt velünk! Rádió Most, Kaposvár.
2: Hello, jó reggelt kívánok! 2026-ot írunk, ez szerintem kb. Mindenkinek megvan, még esetleg egy átmonatot éjszaka után is. Augusztus 13-a, csütörtök reggel, és valami elképesztően nagy forgalom volt egészen idáig, de erről majd kicsit később mesélek. Csapjunk bele már is ebbe a mai napba elsőként. Ma van a balkezesek világnapja, és a szerencsétlenek napját is ünneplik ezen a napon. A kettőnek nincs összefüggése, csak gyorsan szólok, még mielőtt valaki bármiféle összefüggést keresne. Viszont a rádió és a jó zene között lehet összefüggéseket keresni és találni is. Tessék, a repertoárban most egy Alok és Bibi Rexa, aztán egy Tideni és Follow the Flow közös melódia érkezik. A mikrofonnál Keszthelyi Tibor kíván jó reggelt!

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd.
1: Okay.
0: Ne maradj le róla. Ha ránk hangol, jobban indul a nap. Rádió Most, Kaposvár.
2: Egy újdonságot hallgattunk a Rádió Mostban. Tideni és a Follow the Flow közös zenéje volt ez. Jó kis reggeli dal és egy kis pekről szól a szerencsétlenek napjához. Ennél passzentosabb zenét talán nem is tudnánk lejátszani itt a Rádió Mostban, mert hogy a mai napon a szerencsétlenek napját is ünneplik, amely ugyan játékos formában, de tiszteleg a mindennapi apró pekhek és botlások előtt. Kívánom, hogy azért ne legyetek pekkesek, és gyorsan hozzá is tenném, hogy sok esetben azért saját magunk okozzuk a magunknak való galibát. Képzeljétek, idefele jövet a 610-esen, éppen csak elkerültem a taszári körforgalmat, rátévedt a szemem egyébként a hőmérőre. 10 darab Celsius fok volt ott, itt bent a belvárosban egyébként 14 van, úgyhogy ha megállapítod, hogyha van hőkupola, akkor van hideg verem, mert hogy akkor ez szépen Kaposvárt körülveszi. A belvárosban nem érződik annyira, hangsúlyozom, de Kaposvár körül igen, és szerintem ott Böhönye magasságában ott még 10 Celsius fok alatt is van a hőmérséklet, ott arra amúgy is mindig hűvösebb szokott lenni. De visszatérve a pekhekhez, hát sajnos van, hogy mi magunk okozzuk ezeket a problémákat. Ma reggel például elég jelentős forgalom volt 6 óra előtt, meg is lepődtem, tehát komplett kocsisorok alakultak már ki 5 óra után, és láttam nagyon meredek dologot, ott a Kaberónál kanyarban kocsisort próbált előzni valaki záróvonal mellett, ívben, már égnek át a hajam tőle. Arról nem is beszélve, hogy az őt követő kis teherautó félig a patkán közlekedett. Hát, hogyha az ember ilyen szempontból magának okoz problémát, akkor ne csodálkozzunk, hogy valami baj lesz belőle, ugyebár. De persze ne ilyen szemmel nézzünk erre a mai napra, hiszen augusztus 13-a kreatív és magabiztos energiákat hordoz magában, gyökeres változásokat és a megújulást hozó erővel. Azt írja a numerológia és az asztrológia, hogy a mai nap kitűnő alkalom arra, hogy áttörjük a régi korlátokat, elengedjük a felesleges terheket, és bátran vállaljuk fel a saját egyéni utunkat. Legyen így!

0: Kávé, tea, rádió. Kezd velünk a napot. Rádió most. Fellapozzuk a naptárt. Most. Kalendárium.
1: Én a névnapi köszöntő, jó reggelt kívánok nektek, 8,5 perc múlva lesz 6:30. Remélem fel vagytok készülve testiekben, lelkiekben is erre a mai napra. És hogy a névnaposok is fel legyenek, hát már csak azért is, mert ilyenkor biztos, hogy megy még a fülhúzkodás. Tényleg divat még? Meghúzni a másik fülét? Névnapi szempontból. Gyerekkoromban nagy divat volt, még később is, aztán valahogy ez úgy kikopott, nem? Mai fiataloknál már ölelkezés megy mindig, minden alkalommal. Na mindegy. Ipoly, Áldáska, Barakon, Barakony, aztán Belinda, Benedetta, Benedikta, Benedita, Benita, Ellen, Elena, Eleni, Elin, Emőd, Enid, Gerda, Gertrud, Hannó, de van még Hippia, Hippolit, Hippolita, Ibolya, Ince, Ippolita, János, Jerta, Kamélia, Kászon, Kasszián, Maxim, Relinda, Rodelinda, Trudi, Via, Vita és Vitália is a mai napon ünnepel. Hú, azért egy-két nevet extráztak, de tényleg. Hogy honnan jönnek bizonyos ötletek, a csuda tudja megmondani, viszont az Ipoly, akárhogy is nézzük, azért egyáltalán nem új keletű, hiszen görög mitológiai eredetű, az Ipoly a Hippolitból származik, ugyanis az pedig a Hippolytosból, azt latinosították, és annyit jelent, hogy lovakat kifogó és eloldozó. Aha! Hát akkor most már ezt is tudjuk, mindig szorványos név volt természetesen. Nyilván nem ünnepel olyan sokszor névnapot, mint a nagyon népszerű és gyakori keresztnevek, és azért, hogy van híres Ipoly, hadd emeljek ki egyet, Arnold Ipolyt, aki a 19. században élt püspök és múzeum alapító volt. Ő a magyar művészet történetírás egyik úttörője, aki a magyar mitológia kutatásával is beírta magát a történelembe. Legendás volt korában a szenvedélyes gyűjtő szenvedélyéről, az általa felhalmozott, hatalmas, felbecsülhetetlen értékű műkincs együttes képezi a mai esztergomi keresztény múzeum gyűjteményének az alapját. Hát ennyit tud egyetlen ember is hozzátenni a történelemhez, a művészet történethez. Úgyhogy emelem kalapom ő előtte, és persze hatalmas pacsi, fülhúzás, ölelés, kinek hogy melyik esik jobban, és szintén kalap emelés, minden drága névnapos előtt. Most Anna Johnson nektek énekel a Pókember 2 filmből.
0: Ez volt a kalendárium.

0: Frissen, aktuálisan és a legdögösebben. Csak velünk indul így a nap. Rádió Most, a 91.2. Hírek most.
1: Jó reggelt kívánok, üdvözlöm Önöket, Springman Betty vagyok, a Rádió Most híreivel. Több mint 12 000 kaposvárit érdekelt az új buszmenetrend. Ennyien töltötték le a tervezetet, mintegy 300-an pedig a véleményüket is elmondták. Az elmúlt hetekben hívta társadalmi egyeztetésre a kaposváriakat a város. 8 lakossági fórumon hallgatták meg a javaslatokat, észrevételeket, kéréseket. Szita Károly polgármestertől megtudtuk, a több száz érkezett e-mail feldolgozása már tart. A cél, hogy az utasok igényeihez még inkább igazodó menetrendet alakítsanak ki. Javában tart a Kapos Fest. A Nemzetközi Zenei és Művészeti Fesztivál vasárnap nyitott meg, és egészen péntekig tart. A rendezvény főhelyszíne a Szivárvány Kultúrpalota, de az evangélikus templomban és a Liszt Ferenc Zeneiskolában is szól a muzsika. A fesztivál a kamarazene világhírű előadóit hozza Kaposvárra, és zenekedvelők ezreit vonza városunkba. Megszűnik a TEK, legalábbis a szervezet önállósága. A terrorelhárítási központ októbertől az országos rendőrfőkapitányság irányítása alá kerül, a neve azonban nem változik. A jogszabályváltozás nyomán a jelenlegi formájában az országgyűlési őrség sem lesz többi. A képviselőket a TEK, az épületeket a készenléti rendőrség védi majd. Nem aprózzák el az államalapítás ünnepét Budapesten. 3 napos lesz a program, és 4 milliárd forintba kerül majd. Hangzott el sajtótájékoztatón. Lesz szűzi játék, de a szokásosnál jóval rövidebb. 30 perces fénysót, 10 perces tűzi játék követ majd. A produkció egy történetet mesél majd el, a Kárpát-medence megszületésétől indul, és a parlament épületére vetítve elevenedik meg. Emellett az Országházba díjmentesen és regisztráció nélkül is be lehet majd menni, de nem marad el a Szent Jobb körmenet sem. Kaposvár is készül programokkal, a Kossuth téren megemlékezés, a Városligetben a Magyar Banda koncertjével és tűzi játékkal várnak.
0: Időjárás jelentés.
1: Ma is a napsütésé a főszerep, de egyes tájaink fölött vékony fátyol felhők is megjelenhetnek az égen. Csapadék sehol sem várható. Az északkeleti északi szél sokfelé lehet élénk, erős. A hűvös reggelt követően délutára 27 és 32 fok közé melegszik a levegő.
0: Időjárás jelentést hallottak. A legfrissebb hírek a nagyvilágból, a legfontosabb információk Kaposvárról. Lendületes reggel a 91.2-n. Rádió Most!
2: Szép jó reggelt kívánok, 3,5 perccel fél hét után, lendületes napot is. Számoljatok rá, hogy elég nagy forgalom van, vagy lesz, nem tudom. Volt már, az már egyszer biztos, jóval nagyobb, mint az ezt megelőző napokban. Ki tudja miért, mert már ide érünk augusztus közepéhez, azért lehetséges. Ma balkezesek világnapja van. Mellesleg megjegyzem, hogy a világ népességének 10-12%-a a balkezes, és történelmi tévhit a témakörben, hogy régebben a balkezességet sok kultúrában ügyetlenségnek, sőt rossz ómennek tartották, és a gyerekeket gyakran erőszakkal átszoktatták a jobb kéz használatára. Igen, ez a szép kezeddel csináld. Hát, tegyük hozzá, hogy egyébként a balkezesek között olyan formabontó elmék és művészek voltak, vannak, mint Leonardo da Vinci, Albert Einstein, Marie Curie, Jimi Hendrix, vagy éppen Keanu Reeves. Úgyhogy ennyit arról, hogy az nem jó kéz, de hogy nem, nincs ezzel semmi gond. Na, csapjunk bele, folytassuk zenékkel. Szigala és a Pet Shop Boys érkezik, ezzel kívánok jó reggelt!

0: Jó reggelt! Ébredjen Kaposvár rádiójával! Rádió Most. Fellapozzuk a naptárt. Most. Kalendárium.
1: Szép reggelt kívánok, augusztus 13-án, 7:04 előtt. Ezúttal már a születésnaposokat szeretném megköszönteni. Oroszlánokról van szó, még mindig itt vagyunk a jegyben. Kiemelkedő karizmával rendelkeznek a ma születettek, erős vezetői hajlammal, vele született kreativitással, de egyébként mély hatás miatt rendkívül szívósak, akik képesek a legnehezebb helyzetekből is megújulva, még

0: Mi újság? Megtudhatja most. Lapszemle.
1: Egy gyors lapszemle. Menet közben állt le az autó. Több kaposvári autós is hasonló hibára panaszkodik. Tegnap beszéltünk is róla a műsorban. Írtunk is róla bővebben. Írtunk a Csillagles koncertről, ami a Bíbor Ligetben lesz majd a holnapi nap folyamán este. Kimentették a szennyvíztelep taván bajba jutott gólyákat is, arról is, és arról, hogy a Vörös Keresztesek több mint 900 alkalommal nyújtottak segítséget a Balatonparton, és az új 13 elektromos buszról is cikkeztünk a www.kaposvármos.hu-n. A belföldi sajtóban többek között írt arról az Economics, hogy 106 milliárd forintnyi TAO támogatás elszámolásával adós az elmúlt 12 évben az MLS és a Sportállam titkárság. Úgyhogy most rajtuk kérik számon. A fővárosról pedig azt írták, hogy alig egy hónap múlva 125 milliárd forint hitel kell, vagy legalábbis kéne visszafizetniük. Mind a mellett jelenleg mínusz 65 milliárd van a számlájukon, úgymond, tehát hiányban egyértelműen. Ami pedig a nagyvilágot illeti, a Reuters írta, hogy Irán és az Egyesült Államok patthelyzetre jutottak az öbölbeli háború befejezését illetően, de például azt írta a Washington Post, hogy a Fehérház szóvivője lemondott az éjjel. 24 órával azután, hogy kiderült, Trump egy Katering teherautóba rejtőzött a Fehérház tisztviselői csapdának, a sajtó hadtestet pedig potenciális emberi pajzsnak használta Törökországban az iráni fenyegetés után.
0: Ez volt a Lapszemle.

0: Még ágyban? Oops. Már talpon? Oh, yeah. Jó reggelt! Rádió most! Hírek most!
1: Jó reggelt kívánok, üdvözlöm Önöket! Springman Betty vagyok, a Rádió most híreivel. Már a kaposvári utakon az új BYD buszok, 15 új elektromos jármű rója az utcákat, de a teljes flotta megújul hamarosan. Ezek között 4 darab önvezető lesz. Az új buszokat Szita Károly polgármester is kipróbálta, úgy fogalmazott, történelmi pillanat ez a város életében, hiszen újabb lépést tettünk egy fenntarthatóbb jövő felé. A nagyhőségben pedig különösen jó hír, hogy a buszokon a klíma is kiválóan működik. Erősebb a kapocs Csíkszereda és Kaposvár között. Idén is meghívást kapott Kaposvár, hogy néhány fős küldöttséggel részt vegyen testvérvárosunk Csíkszereda idei városnapi programjain. A Kaposvári Fejlesztési Központ tájékoztatása szerint ez jó lehetőséget adott arra, hogy a rendszeres online tapasztalatcserék mellett a személyes kapcsolatokat is ápolják. Azt írták, szó esett gazdaság és iparfejlesztésről, turizmusról és gasztronómiáról. Emellett meghívást kaptak a Kapocs című kiállítás megnyitójára, melyen helyi szolgáltatók, kézművesek, termelők termékeivel ismerkedhettek meg. Rendszám és gumiabroncs nélkül felnén csúszva menekült a somogyi rendőrök elől egy büsői sofőr. A taszári egyenruhások vették üldözőbe, miután egy szikrafényre lettek figyelmesek Nagyberki útjain tegnap. Az autójának első kerekén nem volt gumiabroncs, a felni szikrázott. Az autós még csak nem is lassított, amikor a rendőrök rátapadtak, többször bekacsázott előttük, végül a szolgálati autó megelőzte és megállásra kényszerítette. Kiderült, a 36 éves férfinek se jogosítványa, se kötelező gépjármű felelősség biztosítása, az autón nincs műszaki engedély, és még ittas is volt. A busás bírság mellett eljárás is indult ellene. Áfamentesek lesznek a vényköteles gyógyszerek. Szeptember 1-től vásárolhatunk valamivel olcsóbban. Az erről szóló jogszabályt a parlament egyhangú döntéssel 178 támogató szavazattal fogadta el. Nem csak a vényköteles orvosságok, az orvosi radioaktív izotópok és az egészségügyi oxigén is áfamentes lesz. A gyógyszerek esetében egyébként ez pár száz forintos megtakarítás, 10 000 forintos tételnél például 476 forintot jelent. Bíbor fehér. Ezt a fantázia nevet viseli az idei ország tortája. Egy gyulai cukrászda készítette el az édességet. Erdei bogyós gyümölcsök, pirított mandula, tejfölös musz és a rögös túró, illetve csokoládé, vanília és citrom íz kombinációja alkotja, de például fekete ribizlibor és liofilizált málna is szerepel az összetevők között. A Magyarország cukormentes tortája versenyt egy szilvás finomság nyerte, Balatongyörökön készítették el, és a Szilva Fácska fantázia névre hallgat. Az édességet az államalapítás ünnepén mutatják be, utána közzé teszik a receptet.
0: Időjárás jelentés.
1: Ma is a napsütésé a főszerep, de egyes tájaink fölött vékony fátyol felhők is megjelenhetnek az égen. Csapadék sehol sem várható. Az északkeleti északi szél sokfelé lehet élénk, erős. A hűvös reggelt követően délutára 27 és 32 fok közé melegszik a levegő.
0: Időjárás jelentést hallottak. Indítsa a reggelt frissen, kezdje a napot informatívan, legyen jókedvű és lendületes a Rádió Most reggeli műsorával. Naprakész. Minden hétköznap reggel 7-től 9-ig. Naprakész. Hogy ön is legyen a naprakész.
2: Hello, sziasztok, induljon a mai naprakész számos aktualitással. Közlekedési infóval, rendőrségi infóval, érdekességekkel, hasznos dolgokkal, jó zenékkel. Utóbbira például már is a One Direction és aztán Sam Smith újdonsága.

0: jókedvű és lendületes. Ez itt a Naprakész.
1: Kifejezetten erős, sűrű forgalommal indult ez a mai reggel. Még 6 óra előtti időszakról beszélek, most nem tudom. Itt ülök a stúdió, bár gyűjtjük az információkat. Aztán jön majd az Euro 6x taxi közlekedési infója is 7:30 után. Viszont elég sok rendőrségi információ jött hozzánk, és ezek egyáltalán nem érdekesek, hanem elszomorítanak legalábbis engem. Ugye a hírekben és az imétiekben is Betty még elköszönésként elmondta ezt a bizonyos szikra az éjszakában, hogy valaki a büsői sofőr felnin rendszám nélkül, lámpa nélkül, világítás nélkül próbált a rendőrök elől elmenekülni. De például volt rá példa, hogy egy kanyarodó autós ütötte el a motorost, és most ebből maradandó fogyatékosság lett, meg egy jó nagy ügy. Aztán rendőrkézre került 3 körözött férfi is Somogyban, Lengyel-Tótiban, és Tabon is fogtak el egyet-egyet a rendőrök. De arról is beszámolhatok, hogy volt egy elég csúnya baleset Siófokon tegnap előtt este, amelynek során elütött egy kerékpárost egy autó, aztán villanyoszoplak ütközött, és még fel is borult. Szóval én nem tudom, mi van a levegőben, ez a nagy hőség, ami miatt ennyire figyelmetlenek az emberek, most a büntényeket leszámítva, csak a közlekedési balesetekről beszélek, akkor talán egyáltalán nem baj, hogy tegnap óta már nincs annyira meleg, és a mai reggel kifejezetten hűvös. Így talán tisztább mindenkinek a feje, élesebbek az érzékek, és nem lesz annyi baleset. De legyetek mindig körültekintőek. Jó utat!

0: Ugorjon neki a napnak, mi segítünk. Ez itt a Naprakész.
1: Hello, jó reggelt, szép napot kívánok. Műszakváltás a rádió mostban. Betty búcsúzik, a helyét Krisztián veszi át. A következő 24 órában ő szállítja a híreket. Illetve hát én is hoztam nektek híreket. Sport ez alkalommal, méghozzá a Kaposvári Kosárlabda Klubháza tájékáról, akik három edzőmérkőzéssel, felkészülési tornával hangolnak a szezon kezdetre. Az első edzőmeccset az Újbuda Mavccal vívja majd az együttesünk augusztus 25-én itt nálunk hazai pályán. Három nappal később játszanak egy visszavágót majd a fővárosiak otthonában. Aztán szeptember 2-án a KKK, a horvát bajnok Cibona Zágreb otthonában is pályára lép. A csapat emellett meghívást kapott a paksi Morgan Ferdinand emléktornára és a zalaegerszegi Göcsej kupára is. Az Orosz László emléktorna szeptember 11-12-én lesz, a házigazda KKK mellett itt a Paks, a budapesti Honvéd és a Szeged szerepel majd azon a tornán. Tehát, hogyha összeadom ezeket a mérkőzéseket, mindegyiket, akkor nem csak három, hanem jóval több mérkőzés vár a KKK-ra. Bízunk benne, hogy jól összesikerül majd csiszolódni, és aztán a bajnoki szezon kezdet is a tervek szerint alakul majd.

0: Kezdje a napot informatívan! Ez itt a Naprakész. Műsorajánló. Egy visszaszámlálás, aminek nem csak a végén van csattanó. 20 a csúcson. A 20-20-as slágerlista Malovacki Miklóssal és Molival minden csütörtökön 15 órától. Ha lemaradtál, hallgass meg az ismétlést szombaton 10-től. Műsorajánlót hallotta. Hírek most!
1: Elrendelte a kormány a Dunai fenékküszöb építését Paksnál. Gólyát mentettek a kötelesek. Jó reggelt kívánok, 7:30. Cserhami Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. Ismét felmerülhet a paksi atomerőmű teljes leállítása a Duna rendkívül alacsony vízállása miatt. A folyó vízszintje 4-5 napon belül ismét jelentősen csökkenhet, ezért a kormány azonnal elrendelte a Dunai fenékküszöb építését Paks és Duna-Szent Benedek között. Ezzel a tervek szerint annyira megemelhetik a vízszintet, hogy az erőmű teljes kapacitással működhessen. Átmeneti megoldásként két 80 méteres bárkát is készenlétbe helyeznek, amelyeket szükség esetén irányítottan elsüllyeszthetnek, ezzel mintegy 20 cm-rel emelve a vízszintet. Két bajba jutott gólyát mentettek ki a kaposvári szennyvíztelepű lepítő tavából. A madarak kedden délután kerültek bajba, a kötél speciális mentőszolgálat munkatársai pedig csónakkal jutották el hozzájuk, és mindkettejüket sikerült biztonságosan partra vinni. A gólyákat ezután megfürdették, majd átadták a Duna-Dráva Nemzeti Park munkatársainak. A madarakat megfigyelésre a Nemzeti Park egyik telephelyére szállították. Bizonyos ügyek intézéséhez az év végéig még használhatók a régi könyvformátumú személyigazolványok. Ezek az okmányok augusztus elején hivatalosan érvényüket veszítették, de például a nyugdíjas egyes támogatások átvételéhez, egészségügyi ellátáshoz vagy utazási kedvezmények igazolásához továbbra is elfogadják őket. Jelenleg még mintegy 57 000 igazolvány van használatban. A belügyminisztérium arra kérte az érintetteket, hogy év végéig cseréljék le a régi okmányukat.
0: Időjárás jelentés.
1: Napos, száraz, kellemes nyári idő várható ma. Az északkeleti szél időnként megélénkülhet, délutára pedig 30-32 fokig melegszik a levegő. A következő napokban sem tér vissza a nagy hőség. Marad a napos száraz idő, kevéssel 30 fok feletti maximumokkal, az éjszakák pedig felfrissülést hoznak.
0: Időjárás jelentést hallottak. Indítsa a reggelt frissen, kezdje a napot informatívan, legyen jókedvű és lendületes a Rádió Most reggeli műsorával. Naprakész. Hogy ön is legyen a napra kész.
2: Jó munkát kívánunk, Krisztián, szia! Kedves hallgatóink, nektek is sziasztok, legyen remek napotok! Még mindig itt a csütörtök reggelben a Kaszkáda egyik kiváló slágerével evakuáljuk a táncparkettet. Harry Styles-t is meghallgatjuk, aztán jön a közlekedési info. És ha már a hírekben szó volt a fenék küszöb építésről és egyéb vízügyi dolgokról, én is hozok egy ilyen témát még. Ezúttal a fertőtó vízszintje került kritikus pontra, hogy már menteni kell a halakat. Részletek ebben a fél órában itt a Rádió Most Naprakészben.

0: Jó reggelt! Ez itt a Naprakész. Közlekedési információk.
1: Euro 6x6 taxi közlekedési információk első kézből. János segített ezúttal nekünk, és jelezte, hogy jelen pillanatban teljesen átlagos, közepes a forgalom. Úgy látszik, hogy ennyit változott már hajnal óta, akkor nagyon-nagyon nagy volt, vagy legalábbis a helyi közi forgalom. Itt helyben azonban jelen pillanatban mondjuk úgy átlagos. A Bajcsy-Zsilinszky utca jól használható, bár azért ugye az aszfaltozás után még a korlátok a parkoló felüli oldalon fent vannak, a jobb oldalon, és kiemelte azt is, hogy a Taján kereszteződésben is ott van még a vaslemez. Aztán a Kossuth utca, ugye, ami meg volt fordítva a forgalom szempontjából, a Somsicstól lefele lehetett a templomtól közlekedni, most visszaállt, helyreállt a normál közlekedési rend, vagyis a Bajcsiból lehet fölfele haladni ismételten a Kossuthon, a Somsicsig. A Somsicstól fölfele amúgy is így volt, de most akkor már a teljes Kossuth-Lajos utcabeli szakasz normál módon, üzemmód szerint használható, de mindig figyeljétek a táblákat, abból baj nem lehet. További info, megy a sorbálás a lámpáknál, ezen egyáltalán nem kell meglepődni, a 610-esen a Kanizsai utcára rá, ha szeretne menni, vagy valaki tovább a füredi csomópont fele, akkor ott elég rendesen felsorakoztak az autók, csak úgy, mint a Kereszt utcánál, és a Kontránsinál a Szigetvár felől érkezők. Időnként fellóg a sor a felüljáróra.
0: Közlekedési információkat hallottak. Jó

0: Carlos, man, you're making that guitar cry.
1: Indítsa a reggelt frissen! Ez itt a Naprakész.
2: 8 perccel 8 előtt itt a Naprakész, és benne a gólyák a fő téma. Ugye mostanában elég nagy fókusz kapnak. Hát egyrészt köszönhetően ugye annak a bizonyos közutas úriembernek, aki megitatta a gólyát. Na de azért itt vannak a mi jófej kötél speciális mentő szolgálatosaink, akik hát igen gyakran mentenek egyébként állatokat is, és ez alkalommal, ahogy a hírekbe is beszámolt róla Krisztián, a szennyvíztelep ülepítő tavánál volt, hogy bajba jutott gólyákhoz riasztották őket, akiket mentőcsónakkal mentettek ki. És a hír kapcsán hát nem mellesleg megjegyzem, hogy eléggé rájár a rúd a gólyákra. Már csak azért is, mert hogy a fehér gólyáknak igencsak fekete heteik vannak, elkeserítően sok madár szenved áramütést, tucatjával kapja az ezekről szóló bejelentéseket a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület a Nemzeti Park igazgatóságokkal karöltve. A fiatal madarak kirepülése és az őszi vonulás kezdete környékén éri majd csak el a csúcspontját ez a pusztulás, vagyis néhány hét múlva a következő hónapban. Az ezred forduló óta Magyarországon megkerült gyűrűzött gólya fiókák majd 60%-át érte áramütés, és lett az áldozata. Nagyon súlyos a nagyságrend. Elég, ha csak belegondolunk, hogy hazánkban több mint 700 ezer oszlopot számlál a középfeszültségű hálózat, és itt nagyjából 170 ezer madár is elpusztulhat. Az új veszélyforrás pedig az elmúlt 2-3 évben növekedésnek indultak az esetek, aminek fő oka a vízhiány és a vizes élőhelyek zsugorodása, emiatt tömegesen a hulladék lerakók környékén gyűltek össze táplálkozni. Ugye minap a Taszári réten láttam őket, ma reggel egyébként a Kabera udvarán véletőleg frissen nyírták a füvet, ezért csapatostól mentek oda keresgélni. Szépen.

0: te bum bum boy.
1: Legyen jó kedvű és lendületes. Ez itt a Napra Kész. Reklám.
2: Augusztus 15-én és 16-án Strandfesztivál az Igali Gyógyfürdőben. Szombaton a sztár vendég Tabáni István, majd éjszakai fürdőzés arab hastánc show-val. Vasárnap délután a medence partján fellép a Forever Duo és az Irigy Hónai Mirigy. A vasárnap családi nap Igalban. A 10 év alatti gyerekek ingyen látogathatják a fürdőt. Találkozzunk a Strandfesztiválon. Bővebb információ az Igali Fürdő Facebook oldalán.
3: Kint tombol a nyár, bent pedig hűvös kényelem és rengeteg inspiráció vár. A Baross Szőnyeg Áruházban mindent megtalálsz, ami egy szebb otthonhoz kell. Laminált, SPC, vinil és PVC padlók, szőnyegek, függönyök, karnisok, falpanelek, műfű és még sok más. Klimatizált áruház, hatalmas raktárkészlet, ingyenes kaposvári kiszállítás. Baross Szőnyeg Áruház, Kaposvár, Baross Gábor utca 8-10.
4: Pénteken szilvavásár a Marász Plusznál. A szilvát 6 kg-os kiszerelésben hasznos kis farekeszekben tudod megvásárolni. A szilva kilója 550 forint, azaz egy rekesz ára 3300 forint. Ha biztosra mennél, adj le előrendelést az alábbi címen www.szilvavásár.hu. Tehát még egyszer, szilva pénteken 1 kiló 550 forint. Na de hol?
5: Füredi út és raktár utcasakán.
4: Előrendelés www.szilvavásár.hu.
6: Egy pillanat, és már is megtörtént a baj. De a folytatás már rajtunk múlik. A Nyitrai Autóház karosszéria műhelyei helyszíni kárfelméréssel, teljes körű kárügyintézéssel és csereautószolgáltatással segítik Önt a nehéz helyzetben, hogy a javítás gyors és gördülékeny legyen. Horpadás, fényezés vagy szélvédő csere? Autója jó kezekben van. Részletek karamboloskárügyintézés.hu. Nyitrai Autóház. Vissza az útra, gond nélkül.
7: A név ismerős, a szemlélet megújult. Kaposvár legnagyobb magánegészségügyi intézménye ismét helyi kézben, és mostantól újra Kapos Medikál néven várja pácienseit. Új lendülettel, még több fejlesztéssel, változatlan elkötelezettséggel. És ezt szeretnénk Önnel is megünnepelni. Augusztus 31-ig minden páciensünk 30-40% kedvezményértékű ajándékot kap. Kapos Medikál. Régi ismerős, új kezdet az egészség szolgálatában.
1: Reklám hangzott el. Hírek most!
8: Tűzijátékkal és számos programmal ünnepli augusztus 20-át Kaposvár. A harmadik bajnoki meccsét is megnyerte a Rákóczi. Jó reggelt kívánok, 8 óra van. Cserhami Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. Tűzijátékkal és számos programmal ünnepi augusztus 20-át Kaposvár jövő hét csütörtökön. A nap folyamán két helyszínen is lesznek programok az államalapítás ünnepén. A Kossuth téren 9:30-kor vonják fel a nemzeti lobogót, majd ünnepi műsor, kenyérszentelés, koszorúzás és szentmise következik. Délután 3 órától a Városligetben folytatódik az ünnep, ahol családi és gyermekprogramok, lovagrendi és solymász bemutató, valamint koncertek is várják az érdeklődőket. Fellép többek között Kovácsovics Fruzsina, a Kaposvári Helyőrségi Zenekar és a Magyar Band. Az ünnepi programot este 9 órakor zárja a tűzijáték. A harmadik bajnoki meccsét is megnyerte a kaposvári Rákóczi labdarúgó csapata az ND3 délnyugati csoportban. Az együttes szerdán Szekszárdon nyert 3-0-ra. A csapat góljaiból 2-t Rácz Balázs szerzett, illetve Nicolo Mazzonatto talált még be rajta kívül. A Rákóczi így 3 kör után 100%-os mérleggel vezeti a tabellát. A csapat legközelebb az NB3-ban 2 hét múlva, augusztus 26-án játszik legközelebb hazai pályán a Paks 2-vel. Több mint 6 milliárd forintot különített el a kormány az aszály és a vízhiány elleni védekezésre. A magyar közlönyben megjelent döntés szerint mintegy 6,2 milliárd forintot kapnak a vízügyi igazgatóságok. A pénzt az aszály okozta károk mérséklésére, valamint a vízhiány elleni védekezési munkálatokra fordíthatják. Elutasította a legfőbb ügyészség a Fidesz panaszait a párt szervereinél júliusban végzett kutatás miatt, a lefoglalással kapcsolatos kifogásoknak viszont helyt adott. A hatóság ezért a lefoglalás megismétlésére utasította a nyomozást végző Bács-Kiskun vármegyei főügyészséget. Az ügyészség az NKA által odaítélt mintegy 17 milliárd forintnyi támogatás ügyében nyomoz, költségvetési csalás és más bűncselekmények gyanúja miatt. Havasi Bertalan, a Fidesz kommunikációs igazgatója szerint a döntés bizonyítja, hogy törvénytelenül foglalták le a párt szervereit. Tejet hívott vissza az Aldi minőségi probléma miatt. A visszahívás a Milsani márkájú 1 literes, 3,5%-os zsírtartalmú tej egyik tételét érinti. Arról a termékről van szó, amelynek csomagolásán szeptember 2-ai minőségmegőrzési idő szerepel. A tejet bármelyik Aldi üzletbe vissza lehet vinni, és a vételárat blokk nélkül is visszaadják. A Milsani tej többi tételét nem érinti a visszahívás. Remek napot zártak a magyar úszók szerdán a párizsi Európa-bajnokságon. Kós Hubert fölényesen nyerte meg a 200 méteres hátúszás döntőjét, ezzel megszerezve a magyar küldöttség első aranyérmét a medencés versenyeken. Milák Kristóf 100 méter gyorson új országos csúccsal harmadik lett, míg Sárkány Zalán 800 méter gyorson szintén magyar rekordot úszva bronzérmet szerzett.
1: Időjárás jelentés.
8: Napos, száraz, kellemes nyári idő várható ma. Az észak-keleti szél időnként megélénkülhet, délutára pedig 30-32 fokig melegszik a levegő. A következő napokban sem tér vissza a nagy hőség. Marad a napos száraz idő, kevéssel 30 fok feletti maximumokkal, az éjszakák pedig felfrissülést hoznak.
1: Időjárás jelentést hallottak. Indítsa a reggelt frissen, kezdje a napot informatívan, legyen jókedvű és lendületes a Rádió Most reggeli műsorával. Naprakész. Minden hétköznap reggel 7-től 9-ig. Naprakész. Hogy ön is legyen a naprakész.
0: Marika írt nekünk üzenetet a legutóbbi megszólalás kapcsán, ami ugye a gólyákról szólt és a baleseteikről, hogy ez nagyon-nagyon szomorú, nagyon sajnálja őket, és hát, hogy valamit tenni kéne. Azért gyorsan hozzátenni, még mielőtt zenével folytatnánk, Pitbull és Chris Brown közös zenével az International Love-val, hogy van megoldás az úgynevezett szabad égbolt, amit már a 80-as évek óta bonyolítanak. Ennek az a lényege, hogy utolagos műanyag szigetelő burkolatokkal védekeznek a villanyoszlopokon. Országszerte már több mint 10 000 oszlopon van ilyen. Ezen kívül 4000 kilométernyi szabad vezetéket cseréltek földkábelre a gólyák és a madarak miatt. Azért ez nem semmi. És az elmúlt években a kis feszültségű oszlopokon a fészkek védelmében nagyjából 10 000 darab fészekrakó állványt szereltek fel. Ez tehát a megoldás. Most pedig zene, a már beígért Pitbull és Chris Brown, aztán Dash és Youngfly, majd a gólyák életterét vesszük fókuszba, azaz a vizet, az élővizeket, a vízhiányt, az aszályt, mert most már sajna a fertőtónál is bibi van.

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd.
1: Okay.
0: Ne maradj le róla. Jó reggelt! Ez itt a Naprakész.
2: Hello, kellemes napot kívánok. Ma is meleg lesz, de nem annyira, mint az előző napokban, és marad is így egy picit egy-két napig. 4:09 járunk, 2 perccel egyébként, és riadót fújtak a szakemberek ezúttal a Fertőtó vízszintje miatt. A csapadék hiány és a hőség miatt drámai módon csökkent ott is a Fertőtó vízszintje. A hatóságoknak pedig már a halakat is menteniük kellett a környező vizekből. Az a helyzet, hogy ez nem csak Magyarországot érinti természetesen, hanem Ausztriát is. Elvégre ugye a tó jelentős része ott van. Így aztán az osztrák vízügyi szakemberek beszámolója szerint gyors tempóban haladnak most a történelmi mélypont felé. A burgerlandi vízrajzi adatok alapján a tó vízállása jelenleg 115 cm-en áll. Mindössze 10 cm-rel haladja meg az augusztus közepén valaha mért legalacsonyabb 2022-es értéket. Tehát még mindig fölötte vagyunk, és 2022-ben is ilyen asszály volt a jelek szerint. Egyébként a tavon a strandszezonban a fürdőzés, a vitorlázás és a szörfözés még működőképes maradt, de a tó környéki szikes vizekben és szikes tavakban már krízis helyzet alakult ki. Ennél a pontnál azonban meg kell állnunk egy pillanatra, már csak azért is, mert a szikes tó az úgy működik, hogy az időnként kiszárad. És ugyanez a helyzet a Velencei tóval is. Tehát a vízügyi szakemberek mondják, hogy persze, hogy az idegenforgalomnak nem kedvez az, hogy mennyire ki van száradva a Velencei tó, de a tó jellege a szikes víz miatt, a szikes tó miatt ez egy teljesen normális dolog, és volt rá példa az elmúlt évszázadokban is, hogy többször is teljesen kiszáradt, és legelő lett belőle. Aztán később megint feltöltődött vízzel. És az élővilág, a több százados élővilág erre bizony fel van készülve. Úgyhogy ha a természetszerűséget nézzük, akkor nem kell aggódni. Ez így normális. Na de hol nem normális, ugye? Ez a kérdés. Úgyhogy hozok mindjárt egy kis összefoglalót a jelenlegi aszály helyzetről, melyik tó, melyik folyónk jelenleg milyen vízszinten rendelkezik a történelmi rekordokhoz képest.

0: ugorjon neki a napnak, mi segítünk. Ez itt a Naprakész.
1: Aggódik az ország, és aggódik egész Európa, óriási az aszály. A legtöbb tó és folyó apad még hozzá ezerrel. Most már évek óta panaszkodhatunk ugye a Velencei tó vízszintje miatt, de a hozzáértő szakemberek azt mondják, az egy szikes tó, ami nyáron akár kiszáradhat. És tény, hogy a halak többsége elpusztul, de a természet ehhez a szélsőséges állapothoz is alkalmazkodott. Olyan halak élnek meg ilyen helyen, akik menedéket tudnak keresni mélyebb mederrészekbe, csatornákba vagy a környező, még vizet tartalmazó, csatlakozó vizekbe húzódnak vissza. Vannak bizonyos szívósabb fajok, mint a széles kárász vagy a réti csík, akik képesek átmenetileg befurakodni a nedves iszapos mederfenékbe, és a nyálkarétegük védelmébe átvészelik a kiszáradásokat, illetve a tartósan kiszáradó szikes tavakban, mint amilyen a Velencei tó is volt az elmúlt évszázadokban, teljesen kihal a halállomány, viszont később, miután visszatöltődik a tó, a madarak, a vízimadarak lábára ragadt halikrák útján vagy a csatlakozó vízfolyások felől gyorsan regenerálódik, és újra népesül a tó. Hát persze ez nem vígaz a horgászoknak, akik azért járnak a Velencei tóra, hogy horgásszanak, vagy azért, hogy strandoljanak, hogy nincs víz, és nem lehet strandolni, de a természetesség szempontjából ez így van. Na, mi a helyzet a tavakba, vizekbe jelen pillanatban itt Magyarországon? Jelenleg a Duna vízállása, és most Budapestet mondom, 25-30 cm, a történelmi vízállás rekord a legalacsonyabb az 28, tehát most per pillanat pont ezen a határon vagyunk. A Tisza is pont ezen a határon van, ott a történelmi legkisebb vízállás mínusz 301 cm, ez egy 4 évvel ezelőtti rekord, most per pillanat vagyunk nagyjából ugyanott Szolnoknál 3 méternél, tehát 1 centi választ el a rekordtól. A Dráva történelmi vízállás rekordja mínusz 185 cm, ott most a vízszint nagyjából 20-30 centivel van e fölött. A Velencei tó ugye jelenleg döntögeti a rekordokat, a Balaton legkisebb vízszintje 23 cm volt 2003-ban, most 54-56 cm. A Fertőtó történelmi rekordja mínusz 9 cm, 1965-ben mérték, most mínusz 6, tehát ott még 3 centi van a rekordig. A Tiszató szabályozott nyári vízszintje pedig 725-730 cm, a téli üzemi vízszint süllyesztéskor ez 560 centi, tehát ott még azért több mint 2 méter a plusz tartalék. Mit látni az adatokból? Rekord közeli az állapot a legtöbb helyen, de aki figyelt az évszámokra, azt is kivehette belőle, hogy 3-4 éve is voltak rekordok, negyed évszázadak, a 2000-es évforduló után is voltak ilyen negatív rekordok, és 60 évvel ezelőtt is születtek rekordok, tehát a mostani aszály nem egy kirívó dolog, pár éve, pár évtizede, sőt, az elmúlt évszázadokban is többször volt ilyen.

0: indítsa a reggelt frissen. Ez itt a Naprakész. Reklám.
1: Egy pillanat, és már is megtörtént a baj. De a folytatás már rajtunk múlik. A Nyitrai Autóház karosszéria műhelyei helyszíni kárfelméréssel, teljes körű kárügyintézéssel és csereautószolgáltatással segítik Önt a nehéz helyzetben, hogy a javítás gyors és gördülékeny legyen. Horpadás, fényezés vagy szélvédő csere? Autója jó kezekben van. Részletek karamboloskárügyintézés.hu. Nyitrai Autóház. Vissza az útra, gond nélkül.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
2: Több mint 900 alkalommal nyújtottak már segítséget idén a Vöröskereszt önkéntesei a Balaton déli partján. Szeptembertől nyilvános lesz a kórházi fertőzések listája. Jó reggelt kívánok, 8:30 van, Cserhamik Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. Több mint 900 alkalommal nyújtottak már segítséget idén a Vöröskereszt önkéntesei a Balaton déli partjának strandjain. Leggyakrabban kagylóvágásokkal, horzsolásokkal, rovarcsípésekkel és a nagy meleg okozta rosszulétekkel fordultak hozzájuk. Öt esetben mentőt is kellett hívni ájulás vagy súlyos allergiás reakció miatt. Az önkéntesek augusztus 20-áig 10 Dél-Balaton parti strandon teljesítenek szolgálatot. Szeptembertől bárki megnézheti majd, hogy az egyes magyar kórházakban milyen gyakran fordulnak elő kórházi fertőzések. Az adatokat egy új interaktív internetes felületen teszik közzé, ahol intézmény és év szerint is lehet majd keresni. Oroszi Beatrix országos tisztifőorvos hangsúlyozta, hogy nem a kórházak rangsorolása a cél, hanem annak feltárása, hogy hol van szükség beavatkozásokra. Hozzátette azt is, hogy a kórházi fertőzések egy része nem előzhető meg, az esetek száma azonban 20-30%-kal csökkenthető lenne. 8 millió forintos kártérítést kap az a férfi, akit 2018-ban olyan súlyosan bántalmaztak a tököli börtön őrei, hogy ki kellett venni a lépét. A férfin életmentő műtétet hajtottak végre, és maradandó egészségkárosodást is szenvedett. A bántalmazásban résztvevő börtönőröket már 2020-ban jogerősen elítélték. A Paris Saint-Germain nyerte meg a labdarúgó európai szuperkupát. A Bajnokok Ligája győztes francia csapat szerda este Salzburgban 2-1-re győzte le az Európa Liga címvédő Aston Villát. A párizsiak góljait Kvaratskhelia és Doué szerezték, míg az angoloktól a mindössze 17 éves Macho volt eredményes. A PSG sorozatban másodszor nyerte meg a trófeát.
0: Időjárás jelentés.
2: Napos, száraz, kellemes nyári idő várható ma. Az észak-keleti szél időnként megélénkülhet, délutára pedig 30-32 fokig melegszik a levegő. A következő napokban sem tér vissza a nagy hőség. Marad a napos, száraz idő, kevéssel 30 fok feletti maximumokkal, az éjszakák pedig felfrissülést hoznak.
0: Időjárás jelentést hallottak. Indítsa a reggelt frissen, kezdje a napot informatívan, legyen jókedvű és lendületes a Rádió Most reggeli műsorával. Naprakész. Hogy Ön is legyen a naprakész.
3: Vidám napot és egy kis könnyedséget is kívánok erre a mai napra nektek, mint amilyen a soron következő Fajan Cannibal slágere lesz majd. Igazi kultúrsokkot hozok a mai napra kész utolsó fél órájába. Egy csomó jó esemény van itt Kaposváron és a környékünkön, de beszámolnék távolabbi eseményekről is, és arról is, hogy ezek az igazi nagy fesztiválok, amelyek vannak országszerte, miért jók Magyarországnak?
0: Top volt, ami annó top volt, de még ma sem lehetlen ez.

0: legyen jókedvű és lendületes. Ez itt a Naprakész.
1: Kiváló fesztivál zenekar a Well Hello, ővelük is gyakran lehet találkozni a nagy fesztiválokon. Hello, sziasztok, szép napot, a Well Hello után majd Sabrina Carpenterrel folytatjuk. És ha már a fesztivál szót szóba hoztam, akkor ugye javában zajlik a Sziget Fesztivál, a Sziget Fesztivált követően pedig majd jön a Strand Fesztivál itt nálunk Zamárdiban, augusztus 19-től 22-ig, utána a SZIN, azaz a Szegedi Ifjúsági Napok augusztus 26-tól 29-ig, ezzel párhuzamosan lesz majd a Tábor Fesztivál Alsóőrsön, az Inota Fesztivál pedig Várpalotán. Szóval vannak nagy fesztiválok, kétségtelen. Felmerül a kérdés, hogy miért kell-e ez nekünk? Hát az a helyzet, hogy a Gazdasági Kutató Intézet elemzés készített erről, és számokon látható, hogy a fesztivál szektor bizony jelentős adóturisztikai és export bevétel termel a magyar gazdaságnak. Hihetetlen számokat mutattak egyébként. A hazai nagy fesztiválok ugyanis gazdaságilag többet érnek az országnak, mint amennyibe kerülnek. Há, vagyis nagyon is megérős. Amúgy arra a kérdésre, hogy mennyit ér az országnak egy fesztivál, a válasz nem a támogatási sorokban, hanem az adó és export bevételekben keresendő. Mondok csendő, mondok tényeket. A hazai koncert és fesztivál szektorban a járvány előtt, a Covid előtti utolsó

hallgatók már 7 millió eladott jegyre tettek utalást, és óriási bevételekről szól. A mérleg kulcsa egyébként mindannyiuk, a nagy fesztivál szervezők, körülbelül 5-6-an vannak, a külföldi látogató, akik idejönnek, költenek, szállásra, vendéglátásra, egy szóval idegenforgalomra.

0: Jó reggelt! Ez itt a Naprakész.
1: Kultúrsokkot ígértem, mert akkor nézzük a kulturális programokat, amelyeket ajánlani tudunk. Jók vagyunk egyébként. Vannak nagy országos friss bejelentések. Ilyen például az MVM Domban rendezendő Alphaville élő koncert majd október 30-án, és Boris Brejcsa élő fellépése is ugyanott, igaz, majd csak október 31-én. Vagy ott van például a Szigligeti Alkotóház, amely augusztus 22-én egész napos kulturális találkozó ponttá válik. A Petőfi Kulturális Ügynökség ingyenes irodalmi Szigliget összművészeti fesztiválján az irodalom, a zene, a képzőművészet és a közösségi programok találkoznak majd a Balaton egyik különleges helyszínén. A nap kiemelt vendégei között lesz Fűr Anikó, Trokán Nóra, Kollár Klemenc László, Kemény István, Kemény Zsófi és Lanckor Gábor is. Az idei program központi gondolata a generációk találkozása. És a beszélgetések során járják körül többek között az írói örökség, a műfordítás, a könyvklubok és a dalköltészet témáját is, de emellett lesz irodalmi jóga, analóg fotókiállítás, könyvjelző készítő workshop és közösségi installáció készítés is. Gyorsan hozzáteszem, mindez díjmentesen. Nem kell messze menni, ugyancsak a déli parton ott vannak a kultkikötős programok. Még tart az idei nyár. Ennek eheti programjairól bővebben majd a következő órában szólok. Csak úgy, mint a Kaposfest komoly zenei fesztiválról, amely ilyenkor Kaposvárra teszi a fókuszt az egész ország, sőt, a nemzetközi komoly zene fókuszát. A fesztivál ma zárul, ennek program kínálatáról is a következő órában a programajánlóban szólok majd. De mi által lehetünk büszkék Kaposvár és a somogyi kulturális programokra.
0: Top volt, ami annó top volt, de még ma sem

0: Ez volt a Naprakész. Reklám.
1: Cherry Tigo full hibrid modellek már 8.590.000 forinttól a Kaposvár Kár Kft-nél fix 2,9% THM-mel. Megbízhatóság, 7 év garancia, modern technológia. Tesztvezetésért látogasson el a Kaposvár Kár Kft. Pécsi utca 4 szám alatt található Cherry szalonjába a Rákóczi focipálya mellett. Cherry, kár lenne kihagyni.
2: Pénteken szilvavásár a Marász Plusznál. A szilvát 6 kg-os kiszerelésben hasznos kis farekeszekben tudod megvásárolni. A szilva kilója 550 forint, azaz egy rekesz ára 3300 forint. Ha biztosra mennél, adj le előrendelést az alábbi címen www.szilvavásár.hu. Tehát még egyszer, szilva pénteken 1 kiló 550 forint. Na de hol? Előrendelés www.szilvavásár.hu.
1: Kábolyok és cowgirlök, figyelem! Augusztus 15-én Desedai Country Kaland a Nekem a Deseda szervezésében. 14 órától roli bohóc, mini diszkó, cukorka eső, patkódobó verseny, póni lovaglás és egész délután DJ Forkman teremti meg az igazi western hangulatot. Ne hagyjátok ki a nyár egyik legvidámabb családi programját augusztus 15-én. Részletek a Nekem a Deseda Facebook oldalán.
3: Új padló, minőségi ajtó, stílusos falburkolat. Itt az alkalom. A Diego klubkártyás napok alatt, augusztus 13-a és 16-a között 15-20% kedvezményt adunk számos termékünkre. Ne hagyd ki az augusztus egyik legjobb lakás felújítási ajánlatát.
4: Nyitva hétköznap 9-től 17.30-ig, szombaton 9-től 14 óráig, vasárnap 9-től 13 óráig, Kaposváron, a Dombóvári út 3-ban.
3: Diego. Otthon, generációkon keresztül.
5: A Hírofonban mindig segítőkész csapat és széles választék fogad. Legyen szó mobilról vagy számítástechnikáról, itt jó helyen jársz. A régi Aldis üzletünk áraihoz képest a kiegészítőket 10-50%-kal kedvezőbben tudod beszerezni. Keddenként pedig biztosan féláron kapod. Hírofon. Várunk Kaposváron, a Honvéd utca 55-ben, a szolgáltatóházban, a Digi Volt helyén.
6: Nyáron irány a Balaton?
7: Ah, na-na, és esténként kultkikötő.
6: Jó ötlet, mit nézzünk? Színház, koncert, gyerekprogram?
7: Bármit választunk, jó lesz. Már küldöm is a műsort.
3: Kultkikötő.hu.
0: Reklám hangzott el. Hírek most.
8: Elrendelte a kormány egy dunai fenék küszöb építését Paksnál. Gúját mentettek a kötelesek. Jó reggelt kívánok, 9 óra van. Cserhalmi Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. Ismét felmerülhet a paksi atomerőmű teljes leállítása a Duna rendkívül alacsony vízállása miatt. A folyó vízszintje 4-5 napon belül ismét jelentősen csökkenhet, ezért a kormány azonnal elrendelte a dunai fenék küszöb építését Paks és Duna-Szent Benedek között. Ezzel a tervek szerint annyira megemelhetik a vízszintet, hogy az erőmű teljes kapacitással működhessen. Átmeneti megoldásként két 80 méteres bárkát is készenlétbe helyeznek, amelyeket szükség esetén irányítottan elsüllyeszthetnek, ezzel mintegy 20 cm-rel emelve a vízszintet. Két bajba jutott gólyát mentettek ki a kaposvári szennyvíztelepű lepítő tavából. A madarak kedden délután kerültek bajba, a kötél speciális mentőszolgálat munkatársai pedig csónakkal jutották el hozzájuk, és mindkettejüket sikerült biztonságosan partra vinni. A gólyákat ezután megfürdették, majd átadták a Duna-Dráva Nemzeti Park munkatársainak. A madarakat megfigyelésre a Nemzeti Park egyik telephelyére szállították. Vádat emeltek egy autóssal szemben, aki kanyarodás közben elütött egy motorost Balatonbogláron. A baleset még 2024. augusztusában történt. A férfi meg akart fordulni az autójával, egy arra közlekedő kocsit még elengedett, az utána érkező motorost azonban már nem vette észre és elé hajtott. A szabályosan közlekedő motoros nem tudta elkerülni az ütközést, és olyan súlyosan megsérült, hogy maradandó mozgáskorlátozottsága alakult ki. Az ügyészség felfüggesztett szabadságvesztést és a vezetéstől való eltiltást indítványozott az autóssal szemben. Hűtlen kezelés gyanúja miatt nyomoz a rendőrség az Országos Mentőszolgálat egyik mentőautó beszerzésével kapcsolatban. Az eljárás az OMS saját feljelentése alapján indult, egyelőre ismeretlen tettes ellen. A nyomozók kedden házkutatásokat és lefoglalásokat is tartottak. Sajtóinformációk szerint a mentőautók beszerzésével és javításával kapcsolatos iratokat, számlákat és adathordozókat foglaltak le. A mentőszolgálat azt közölte, hogy mindenben együtt működik a hatóságokkal. Vádat emeltek az Európa bajnok Gorsebestyén Júlia műkorcsolya edző ellen, aki a vád szerint lelkileg és esetenként fizikailag is bántalmazta a fiatal versenyzőit. Az ügyészség szerint az edző kiabált és megalázóan viselkedett a gyerekekkel, volt, akit arcon ütött, mások felé pedig tárgyakat dobott. Az ügyészség felfüggesztett börtönbüntetést indítványozott az edző ellen.
9: Időjárás jelentés.
8: Napos, száraz, kellemes nyári idő várható ma. Az észak-keleti szél időnként megélénkülhet, délutára pedig 30-32 fokig melegszik a levegő. A következő napokban sem tér vissza a nagy hőség. Marad a napos, száraz idő, kevéssel 30 fok feletti maximumokkal, az éjszakák pedig felfrissülést hoznak.
9: Időjárás jelentést hallottak.
10: A Rádió Most stúdiójában Keszthelyi Tibor.
11: Program ajánlóval, játékkal és sok-sok zenével folytatjuk itt a Rádió Mostban a csütörtök délelőttöt. Bekészítve Miles Smith, a Cat's Eye, Anne Murray és a Mezzoforte egy-egy

0: Velünk gyorsabban telik a munkaidő. Rádió Most. Programajánló.
1: Szuper program sorozatot kínál a Kultkikötő erre a hétre is. Földváron például Mácsai Pán nyitja ki a műhely ajtaját, hogy Aranytól Pilinszkiig vezessen végig a versmondás titkain. Balatonszárszon a Budapest Bár gondoskodik majd a nyár legfelszabadítóbb zenei élményéről, ahol stílusok és korszakok találkoznak, a meghívott vendég Tenki Réka lesz. Balatonbogláron pedig a Szomszéd Ajtó című romantikus vígjáték mutatja meg, hogy milyen szórakoztató is lehet két ember örök cívódása és egymásra találása, plusz természetesen a délelőtti gyermekprogramok, szóval izgalmasan alakul ez a hét is. Mondom egyébként a délutáni programok időpontjait. Augusztus 14. Mácsai Pál előadása. Páratlan kulturális programot kínál a Kapos Fest, amely a mai nappal a végéhez ért. Nézzük az utolsó koncerteket. Zenei óriások címmel lesz ez a koncert. 11 órakor kezdődik majd. A fellépők hegedű, csemballó és zongora művészek lesznek majd. Abuzara Amira és Mariam, illetve Cosima Sulez La Riviere, Dinnye Soma, Kirill Trusso, Palojtai János, Peter Wittenberg és Thomas Darok. Majd a fesztivál záró hangversenye ma este 7 órai kezdettel csendül fel, ugyancsak az imént felsorolt nagy művészekkel. A műsorban Frank, Prokofjev, Paganini és Wieniawski művek fognak felcsendülni. Ajánlom magunkat is, pontosabban partnerünket, az Igali Kápolna Jazzhez rendezvényt, amelyet holnap tartanak majd, méghozzá a festői szépségű Szent Donát Kápolnánál. Olyan fellépők jönnek, mint a Tuner Retro Band, Iván Szandra és végül a Proli Jazz Quartet. Na ide belépőt is, méghozzá páros belépőt lehet nyerni 3 dal múlva érkező játékunkban.
0: Ez volt a programajánló. Jó szórakozást kíván a Rádió Most! Top volt, ami annó top volt, de még ma sem lejárt lemez.

0: játék következik. Reklám.
1: Megérkezett első mai játékunk, a páros belépőjegy játék, amivel egy remekbe szabott kis rendezvényen lehet részt venni. Ez az Igal Kápolna Jazzhez rendezvény, amely holnap este 6 órakor lesz majd Igal településén, a festői szépségű Szent Donát Kápolnánál este 6 órától. A jazz mellé finomságokat a KP Burger ételei jelentenek majd és adnak, illetve a Kreka pincészet borai is elérhetők lesznek a helyszínen. Fellép a Tunnel Retro Band, Iván Szandra és végül a Proli Jazz Quartet is. Jegyeket lehet váltani a helyszínen 4000 forintért. Aki elővételben szeretne, az jobban jár, mert 3000-ért már megkaphatja, akár az Igali fürdőnél, vagy a Művelődési Házban, illetve a Zamárdi Kert mozinál, ha netán arra jár. Amúgy 16 éves kor alatt a rendezvény teljesen díjmentes, és minden további bővebb info az Igal Kápolna Jazz Hess Facebook oldalán található. Aki pedig nyerne belépőt, az most figyeljen és válaszoljon és küldjön üzenetet a 0670-32-32-355-re. Jöhetnek az SMS-ek, jöhetnek a Viber üzenetek, vagy Messengerünkre is lehet üzenni. A kérdés így szól, hogy mikor is lesz ez a rendezvény? Most pénteken, netán szombaton, vagy vasárnap? Szóval játék indul.
0: Reklám hangzott el. Műsorajánló. Egy visszaszámlálás, aminek nem csak a végén van csattanó. 20 a csúcson. A Kusza 20-as slágerlista Malovacki Miklóssal és Molival minden csütörtökön 15 órától. Ha lemaradtál, hallgass meg az ismétlést szombaton 10-től. Műsorajánlót hallotta. Reklám.
2: Hihetetlen, de igaz. A Mantrani cipő hihetetlen akciójában két pár lábbeli vásárlása esetén csak az egyiket fizeti teljes áron, míg a másodikat 2000 forintért vásárolhatja meg. Részletek a Kaposvár plázában. Ne feledje, ha cipő, akkor Mantrani.
0: Reklám hangzott el. Velünk gyorsabban megy a munka. Rádió Most.

Hangoljon ránk a munkahelyen is! Rádió Most. Kaposvár rádiója a 91.2-n. Mi történt a nagyvilágban? Mekkora a forgalom? Mi vár ránk holnap? Tőlünk mindent megtudhat. Rádió Most.

0: Amerikai pop üdvöskéket hallgattunk, egykorit és jelenlegit. Az egykori az iménti NSYNC volt, rájuk gondoltam, az azt megelőző pedig Taylor Swift, miközben javába játékot játszunk, még nem késő, még lehet jelentkezni. Az Igal Kápolna Jazz Hess holnap esti rendezvényre lehet páros belépőt nyerni, mindösszesen egy jól irányzott válaszal arra a kérdésre, hogy hát most bele is fogalmaztam a mindenit. Szóval a kérdés az, hogy mikor lesz a rendezvény. Hát aki figyelt és szemfüles volt, az hallotta, hogy most is véletlenül elszóltam magam. Na lényeg, hogy a 0670 32 32 355-re küldjétek SMS-ben, Viberen, de lehet Messenger üzit is küldeni.
1: A pillanat a tiéd. Rádió Most.

0: Játék következik.
1: Játékunk véget ért, hát elég magától értetődő volt. Csupa jó megoldás érkezett csak arra a kérdésre, hogy mikor lesz az Igal Kápolna Jazzhez, természetesen a holnapi nap folyamán, ahogy elmondtuk többször is, méghozzá este 6 órától. A páros belépője nyertese pedig Kozma József, akinek ezúton is gratulálunk. Fontos információ, hogy leadjuk a nevet, leadjuk a telefonszámot, így a belépésnél erre kell hivatkozni, és aztán jó szórakozni majd. Every

0: vagyok nagyon.
1: Reklám.
2: Hihetetlen, de igaz. A Mantrani cipő hihetetlen akciójában két pár lábbeli vásárlása esetén csak az egyiket fizeti teljes áron, míg a másodikat 2000 forintért vásárolhatja meg. Részletek a Kaposvár plázában. Ne feledje, ha cipő, akkor Mantrani.
3: Nagy bevásárlás otthonra, nagyken árakon?
4: Igen!
3: A Kaposvári Invest nagykerben. Élelmiszer, italáru, kávé, édesség, háztartási vegyi áru, papíráru, állateledel, minden, ami otthonra kell. Nagyker áron, mindenkinek. Invest nagyker, Kaposvár, Kondvezér utca.
1: Reklám hangzott el. Hírek most!
5: Driftelő autósokat kaptak el a rendőrök a városban. Tűzijátékkal és számos programmal ünnepli augusztus 20-át Kaposvár. Köszöntöm a hallgatókat, 10 óra van, Cserhalmi Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. Driftelő autósokra csaptak le a rendőrök Kaposváron. Múlt hét szombat éjszaka a Baross Gábor utcai körforgalomban több sofőr szabálytalanul körözött autójával, akadályozva a forgalmat és zavarva a környéken élőket. Lakossági bejelentés után a rendőrök 4, 18 és 25 év közötti férfit ellenőriztek. Két autóról kiderült, hogy engedély nélkül átalakították, ezért bevonták a forgalmi engedélyüket. Később a térfigyelő kamerák felvételei alapján végül mind a 4 sofőr ellen szabálysértési eljárás indult. Tűzijátékkal és számos programmal ünnepi augusztus 20-át Kaposvár jövő hét csütörtökön. A nap folyamán két helyszínen is lesznek programok az államalapítás ünnepén. A Kossuth téren 9:30-kor vonják fel a nemzeti lobogót, majd ünnepi műsor, kenyérszentelés, koszorúzás és szentmise következik. Délután 3 órától a Városligetben folytatódik az ünnep, ahol családi és gyermekprogramok, lovagrendi és solymász bemutató, valamint koncertek is várják az érdeklődőket. Fellép többek között Kovácsovics Fruzsina, a Kaposvári Helyőrségi Zenekar és a Magyar Band. Az ünnepi programot este 9 órakor zárja tűzijáték. A harmadik bajnoki meccsét is megnyerte a Kaposvári Rákóczi labdarúgó csapata az ND3 délnyugati csoportban. Az együttes szerdán Szekszárdon nyert 3-0-ra. A csapat góljaiból 2-t Rácz Balázs szerzett, illetve Nicolo Mazzonatto talált még be rajta kívül. A Rákóczi így 3 kör után 100%-os mérleggel vezeti a tabellát. A csapat legközelebb az NB3-ban 2 hét múlva, augusztus 26-án játszik legközelebb hazai pályán a Paks 2-vel. Elutasította a legfőbb ügyészség a Fidesz panaszait a párt szervereinél júliusban végzett kutatás miatt, a lefoglalással kapcsolatos kifogásoknak viszont helyt adott. A hatóság ezért a lefoglalás megismétlésére utasította a nyomozást végző Bács-Kiskun vármegyei főügyészséget. Az ügyészség az NKA által odaítélt mintegy 17 milliárd forintnyi támogatás ügyében nyomoz költségvetési csalás és más bűncselekmények gyanúja miatt. Havasi Bertalan, a Fidesz kommunikációs igazgatója szerint a döntés bizonyítja, hogy törvénytelenül foglalták le a párt szervereit. Remek napot zártak a magyar úszók szerdán a párizsi Európa-bajnokságon. Kós Hubert fölényesen nyerte meg a 200 méteres hátúszás döntőjét, ezzel megszerezve a magyar küldöttség első aranyérmét a medencés versenyeken. Milák Kristóf 100 méter gyorson új országos csúccsal harmadik lett, míg Sárkány Zalán 800 méter gyorson szintén magyar rekordot úszva bronzérmet szerzett.
1: Időjárás jelentés.
5: Napos, száraz, kellemes nyári idő várható ma. Az észak-keleti szél időnként megélénkülhet, délutára pedig 30-32 fokig melegszik a levegő. A következő napokban sem tér vissza a nagy hőség. Marad a napos száraz idő, kevéssel 30 fok feletti maximumokkal, az éjszakák pedig felfrissülést hoznak.
1: Időjárás jelentést hallottak. A Rádió Most stúdiójában Keszthelyi Tibor.
6: Kelemes délelőttöt kívánok a Rádió Most hallgatóinak. Remélem, hogy jól telt ez a mai nap eddig is. Remélem, hogy a tegnapi este folyamán sikerült elcsípni a napfogyatkozást. Ha netán nem, akkor mondom, hogy legközelebb, mikor és hol lett. Nem is olyan sokára egyébként.

0: Velünk gyorsabban telik a munkaidő. Rádió Most.
1: Az időjárás jelentés támogatója a DM, a tudatos napvédelemért.
0: Időjárás jelentés.
2: Szolidabb a mai nap, nagyon jól indult, hiszen Kaposvár környékén 10, a belvárosban 14 fok volt. Azóta pont 10 fokot ment fel a hőmérséklet, jelenleg 24,5 fok van, és a korábban kiadottaknak megfelelően ma nagyjából 32 fokos maximum lesz, na meg holnap is. Szombaton már kicsit neki bátorodik, 34, vasárnap 36. Jövő hétfőn azonban mégsem lesz az az óriási kánikula, amit ígértek. Visszaesik a hőmérséklet 33 fokig, kedden már csak 31, szerdán pedig 30 Celsius fok lesz. Miért? Mert érkezik egy hideg front. Viszont az egy nappal korábbra jön meg, mert hogy ugye ezt kedre ígérték még tegnap, most már hétfőre datálják, és utána egy picit csak a csapadékosabb időjárás következik. De gyorsan megnézem az igazán hosszú távú előrejelzést is, a 3 hónaposat, hogy esetleg ott van-e valamilyen érdembeli változás a mostani adatok alapján. Hát én úgy látom, hogy igazándiból nincsen. Novemberig körülbelül 20 Celsius fok lesz a legmagasabb nappali hőmérséklet, mármint hogy utána kezd majd csak novemberben megy majd csak az alá. Hát ha valami, akkor ez tényleg egy hosszú indián nyár.
1: Az időjárás jelentést a DM támogatta, a tudatos napvédelemért.
0: Időjárás jelentést hallottak. Top volt, ami annó top volt, de még ma sem lejárt lemez.

0: Reklám.
1: Hihetetlen, de igaz. A Mantrani cipő hihetetlen akciójában két pár lábbeli vásárlása esetén csak az egyiket fizeti teljes áron, míg a másodikat 2000 forintért vásárolhatja meg. Részletek a Kaposvár plázában. Ne feledje, ha cipő, akkor Mantrani.
0: Reklám hangzott el. Egy kis szünet a pörgős napokon. Rádió Most.

0: Programajánló.
1: Megérkezett a kaposvári Kultik moziba az Oak Street vége, illetve a Csak egy éjszaka és a Jégkrémes című film is. A teljes kínálat pedig a Vajana, a Mancsőri járat, a Toy Story 5, a Pókember vadonatúj nap, a Minyonok és szörnyek, illetve az Odüsszeia filmekkel teljes. Elkezdődött már a kacagó csütörtök, a mai napon utolsó alkalommal a Takács Gyula könyvtárban, de még lehet csatlakozni már csak azért is, mert ugye jelen pillanatban a Mosolygyár Egyesület virtuális valóság próbája zajlik, be lehet szállni ebbe is, de 11 órától már kézműves foglalkozás lesz, ami délig fog tartani. Holnap az Espark Bíbor Ligetben Csillagles koncert lesz, pihenőszékes meditatív zenei élmény Kövi Szabolcs előadásában. A rendezvény díjmentes, este 9-kor kezdődik.
0: Ez volt a programajánló. Jó szórakozást kíván a Rádió Most. Rádió Most. Ne hallgass más.

0: A műsorszám megbízhatóságáról a Kapos Atlasz munkagépei gondoskodnak. Kapos Atlasz. Több évtizedek Kaposváron.
1: Mit rejtenek a csillagok? Most kiderül. Horoszkóp.
2: Ezúttal két részletben fogom adagolni a horoszkópokkal. Sziasztok, remek napot kívánok. 2 perccel járunk 3:41 előtt. Oroszlán, tüzes energiáid ma csúcsra járnak, így ez a tökéletes pillanat arra, hogy a határozottan átvedd az irányítást, és megvalósítsd egy régóta szövegetett tervedet. Szűz, a gyakorlatias gondolkodás módod ma különösen jó szolgálatot tesz majd, mert könnyedén átlátsz egy átláthatatlannak tűnő összetett problémán. Mérleg, a természetes diplomáciai érzékednek köszönhetően ma könnyedén feloldhatsz egy feszült helyzetet a környezetedben, ami bizony nagy megkönnyebbülést hoz a nap végére. Skorpió, mély megérzéseid ma pontos utat mutatnak egy félreértésekkel teli helyzetben, ezért bátran támaszkodja megérzéseidre. Nyilas, a kalandvágyad és a szellemi nyitottságod ma új élmény.

0: Mit rejtenek a csillagok? Most kiderül. Horoszkóp.
1: Horoszkóp második rész újabb 6 jóslatta. Vízöntő, kreatív és rendhagyó ötleteiddel könnyedén legyőzöd ma a környezetedet, ami bizony izgalmas új együttműködések előtt nyitja majd meg a kaput. Halak, gazdag képzelő erőd és erős empátiát segít ma abban, hogy mélyebben kapcsolódj egy hozzád közel álló személyhez. Kos, lendületes és meghatározott fellépésednek köszönhetően akadálytalanul haladsz ma előre a feladatokkal. Bika, a türelmed és a megfontoltságod ma stabil alapot teremt ahhoz, hogy hosszú távon is kifizetődő döntést hoz ma. Ikrek, kiváló kommunikációs készséged révén könnyedén megtalálod a közös hangot bárkivel, ami értékes és új kapcsolatokat eredményez majd, és végül rák, az otthoni és a családi ügyek kerülnek a figyelmet közösségével.

0: Középpontjában ma, a munka után, ahol a gondoskodásoddal igazi harmóniát tudsz majd teremteni. Alapvetően jó dolgok ezek, érdemes hát kiaknázni a lehetőségeket, a kínálkozó lehetőségeket ezen a mai napon, és hogyha már ennyire költői vagyok, akkor egy költői búcsúzást engedjetek meg nekem, mielőtt átadom a stafétát Bettának. Hát jó pihenést kívánok mindenkinek, aki a szabadságát, szabadnapját tölti, de aki dolgozik, azok számára a mai munkanap a kitartás és a siker terepe legyen, ahol a legnehezebb feladatok végén is majd mindenki megtalálja az elégedettséget, a büszkeséget, esetleg a fejlődés lehetőségét is, ahol van. Amikor pedig majd eljön a munkaidő vége, akkor aztán tudjátok elengedni a napi hajtást, és élvezétek, kiszánjatok időt a megérdemelt pihenésre. Tudom, arrébb van még ez egy picit, na de hát előbb-utóbb csak megjön. Úgyhogy búcsúzom ezekkel a gondolatokkal, találkozunk holnap ilyenkor. Sziasztok!
1: Ez volt a horoszkóp.
2: A műsorszám megbízhatóságáról a Kapos Atlasz munkagépei gondoskodnak. Kapos Atlasz. Több évtizedek Kaposváron.
1: Rádió Most. Kaposvár. FM 91.2.
3: Lotfi Begi. Kollányi Zsuzsi. Dr. Béres. És a régi nyár.

Semmit se változtál, behunyom a szemem és ott leszek, ahogy a fröccsök bölcsinálunk árvizet. Nincs kontroll, mindenki az emberünk, ahogy a fesztiválokon majd elveszünk. Úgy kerülünk elő, hogyha itt a reggel, mosolyogva, üres zsebbe. Új

0: Reklám.
1: Kint tombol a nyár, bent pedig hűvös kényelem és rengeteg inspiráció vár. A Baroszőnyeg áruházban mindent megtalálsz, ami egy szebb otthonhoz kell. Laminált, SPC, vinil és PVC padlók, szőnyegek, függönyök, karnisok, falpanelek, műfű és még sok más. Klimatizált áruház, hatalmas raktárkészlet, ingyenes kaposvári kiszállítás. Baroszőnyeg áruház, Kaposvár, Baross Gábor utca 8-10. A Hírofonban mindig segítőkész csapat és széles választék fogad. Legyen szó mobilról vagy számítástechnikáról, itt jó helyen jársz. A régi Aldis üzletünk áraihoz képest a kiegészítőket 10-50%-kal kedvezőbben tudod beszerezni. Keddenként pedig biztosan féláron kapod. Hírofon. Várunk Kaposváron, a Honvéd utca 55-ben, a Szolgáltatóházban, a Digi Volt helyén.
2: Új padló, minőségi ajtó, stílusos falburkolat. Itt az alkalom. A Diego klubkártyás napok alatt augusztus 13-a és 16-a között 15-20% kedvezményt adunk számos termékünkre. Ne hagyd ki az augusztus egyik legjobb lakás felújítási ajánlatát.
3: Nyitva hétköznap 9-től 17:30-ig, szombaton 9-től 14 óráig, vasárnap 9-től 13 óráig, Kaposváron, a Dombóvári út 3-ban.
2: Diego. Otthon, generációkon keresztül.
4: Hihetetlen, de igaz! A Mantrani cipő hihetetlen akciójában két pár lábbeli vásárlása esetén csak az egyiket fizeti teljes áron, míg a másodikat 2000 forintért vásárolhatja meg. Részletek a Kaposvár plázában. Ne feledje, ha cipő, akkor Mantrani! Cowboyok és cowgirlök, figyelem! Augusztus 15-én Desedai Country Kaland a Nekem a Deseda szervezésében. 14 órától rolibohóc, minidiszkó, cukorkaeső, patkódobó verseny, pónilovaglás és egész délután DJ Forkman teremti meg az igazi western hangulatot. Ne hagyjátok ki a nyár egyik legvidámabb családi programját augusztus 15-én. Részletek a Nekem a Deseda Facebook oldalán.
5: Pénteken szilvavásár a Marász Plusznál. A szilvát 6 kg-os kiszerelésben hasznos kis farekeszekben tudod megvásárolni. A szilva kilója 550 forint, azaz egy rekesz ára 3300 forint. Ha biztosra mennél, adj le előrendelést az alábbi címen www.szilvavásár.hu. Tehát még egyszer, szilva pénteken 1 kiló 550 forint. Na de hol?
6: Füredi út és Raktár utcasakán.
5: Előrendelés www.szilvavásár.hu.
4: Cheritigo full hybrid modellek már 8.590.000 forinttól a Kaposvár Kár Kft-nél fix 2,9% THM-mel. Megbízhatóság, 7 év garancia, modern technológia. Tesztvezetésért látogasson el a Kaposvár Kár Kft. Pécsi utca 4 szám alatt található Cheri szalonjába a Rákóczi focipálya mellett. Cheri, kár lenne kihagyni.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
7: Kigyulladt a növényzet szerda éjjel a Szondi utcában. Bizonyos ügyek intézéséhez évvégéig használhatók még a régi személyigazolványok. Köszöntöm a hallgatókat, 11 óra van. Cserhami Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. Tűz ütött ki szerda éjjel a Szondi utcában. Egy társaságház előtti zöld területen kapott lángra egy bokor, amit még a tűzoltó kiérkezése előtt eloltott egy lakó. A tűzoltók ezután a még parázsló részeket eloltották. Egy környékbeli szerint a tüzet egy ablakon vagy erkélyről kidobott cigarettacsík okozhatta. A száraz időben a lángok könnyen tovább terjedhettek volna a környező fás, bokros területre. Több mint 900 alkalommal nyújtottak már segítségét idén a Vöröskereszt önkéntesei a Balaton déli partjának strandjain. Leggyakrabban kagylóvágásokkal, horzsolásokkal, rovarcsípésekkel és a nagy meleg okozta rosszulétekkel fordultak hozzájuk. 5 esetben mentőt is kellett hívni ájulás vagy súlyos allergiás reakció miatt. Az önkéntesek augusztus 20-áig 10 dél-balaton parti strandon teljesítenek szolgálatot. Vádat emeltek egy autóssal szemben, aki kanyarodás közben elütött egy motorost Balatonbogláron. A baleset még 2024. augusztusában történt. A férfi meg akart fordulni az autójával, egy arra közlekedő kocsit még elengedett, az utána érkező motorost azonban már nem vette észre és elé hajtott. A szabályosan közlekedő motoros nem tudta elkerülni az ütközést, és olyan súlyosan megsérült, hogy maradandó mozgáskorlátozottsága alakult ki. Az ügyészség felfüggesztett szabadságvesztést, és a vezetéstől való eltiltást indítványozott az autóssal szemben. Bizonyos ügyek intézéséhez az év végéig még használhatók a régi könyvformátumú személyigazolványok. Ezek az okmányok augusztus elején hivatalosan érvényüket veszítették, de például a nyugdíj és egyes támogatások átvételéhez, egészségügyi ellátáshoz vagy utazási kedvezmények igazolásához továbbra is elfogadják őket. Jelenleg még mintegy 57 ezer igazolvány van használatban. A belügyminisztérium arra kérte az érintetteket, hogy év végéig cseréljék le a régi okmányukat. Hűtlen kezelés gyanúja miatt nyomoz a rendőrség az Országos Mentőszolgálat egyik mentőautó beszerzésével kapcsolatban. Az eljárás az UMS saját feljelentése alapján indult, egyelőre ismeretlen tettes ellen. A nyomozók kedden házkutatásokat és lefoglalásokat is tartottak. Sajtóinformációk szerint a mentőautók beszerzésével és javításával kapcsolatos iratokat, számlákat és adathordozókat foglaltak le. A mentőszolgálat azt közölte, hogy mindenben együtt működik a hatóságokkal. A Paris Saint-Germain nyerte meg a labdarúgó európai szuperkupát. A Bajnokok Ligája győztes francia csapat szerda este Salzburgban 2-1-re győzte le az Európa Liga címvédő Aston Villát. A párizsiak góljait Kvaratskhelia és Doué szerezték, míg az angoloktól a mindössze 17 éves Macho volt eredményes. A PSG sorozatban másodszor nyerte meg a trófeát.
0: Időjárás jelentés.
7: Napos, száraz, kellemes nyári idő várható ma. Az északkeleti szél időnként megélénkülhet, délutára pedig 30-32 fokig melegszik a levegő. A következő napokban sem tér vissza a nagy hőség. Marad a napos száraz idő, kevéssel 30 fok feletti maximumokkal, az éjszakák pedig felfrissülést hoznak.
0: Időjárás jelentést hallottak
8: a Rádió Most stúdiójában. Győrti Betta.
9: Szép napot, hello, üdvözlök mindenkit 4 perccel 11 óra után. Csodás lesz ez a délután, mert együtt töltjük, remélem nagy részét legalábbis. És a legnagyobb sztárok is érkeznek folyamatosan. Szia, Cyril és Ricky Martin a Máriával, hogy feldobja a napotokat. Tartsatok velünk! Weppa!

A legjobbak, a legfrissebbek, első kézből. Rádió Most, Kaposvár. Napközben is önnel, napközben is.

remélem átjött nektek is, hogy mennyire őrülten szenvedélyes dal ez. A Two Colors Heavy Metal Love címűjét hallgattuk a rádió moston, 2 perccel múlt el 4:12. Szép napot kívánok nektek, remélem, hogy kellemesen is telik, az idő szerintem rendkívül kellemes, nincsen túl meleg, az árnyékban kimondottan jó a levegő, de a napon sem rossz. A zenei kínálatunk pedig egyszerűen fenomenális. Jön mindjárt a Depeche Mode. Ezzel kapcsolatban érdemes tudni ugye a 101 hang elnevezésű projektről. Talán már hallottatok ti is, sőt biztos, mert meséltünk mi is róla. Ugye magyar zenészek álltak össze tavaly, hogy Depeche Mode dalokat egészen különleges formában adjanak elő szimfonikus zenekarral. Énekesek kíséretében, na ehhez a projekthez csatlakozott a Depeche Mode dobosa is. Akkora a siker, és nem csak Magyarországon, hanem nemzetközi sikerről is van szó, hiszen Berlinben is bemutatják ezt az előadást. Mi viszont a Depeche Mode Just Can't Get Enough című dalát mutatjuk be, majd Elok és Kylie Minogue közöse után, de most Have a Nice Day-t kívánok mindenkinek a Bon Jovival együtt.

0: Műsorajánló.
1: A műsor támogatója a Mérői Húsbolt és Falatozó, a minőségi füstöltáruk és húsok, a Fánk termékcsalád forgalmazója. Fánk, az íz, ami magáért beszél.
0: Ízrider, egy igazán belevaló gasztromagazin minden vasárnap 11 és dél között, a 91.2 Rádió Moston. Műsorajánlót hallotta. Velünk gyorsabban telik a munkaidő. Rádió Most.

Európai fesztivál fellépését könyvelhet el tegnap Somber, az amerikai srác, aki Homeworker című dalát adta elő a Rádió Moston, és egyébként a Sziget Fesztiválon is. A még csak 21 éves srác zenéjét nagyon szereti a közönség, sokan várták őt, kicsit még azért döcögött az előadása, hiszen nincs olyan nagy tapasztalata, és rendkívül sok dala sem, de ettől függetlenül, akik ott voltak, nem felejtik el, mert nem lehetett rá nem figyelni. A mi esetünkben is ezzel ugye így vagytok, nem tudtok nem ránk figyelni, és a Bermudára, akikkel Londonba utazunk, Olivia Rodrigo után most viszont Blanka énekli az If You Want Me című dalát. Várom üzeneteiteket, közlekedési infóitokat 70 32 32 355, ez SMS és Viber számunk.

egészen túlfűtöttek vagyunk itt a rádió moston. Sabrina Carpenter Tears című dala egy kis flörtölés volt, játékosság, egy olyan férfiról énekelt, aki már annyira vonzó és izgató számára, hogy az már könnyeket csal a szemébe. Leona Lewis-zal folytatjuk, akinek viszont konkrétan könnyek vannak a szemében, és szintén egy szerelem miatt. Egy nagyon erős, szinte fájdalmas szerelemről énekel Bleeding Love című dalában. Aztán jön Well Hello és Andrew a Crush-sal, majd a The Farm klasszikusát is hallgatjuk. És még Lizzo is beúrik a legfrissebb hírek előtt. Maradjatok itt a 91.2-n.

0: Reklám.
1: Augusztus 15-én és 16-án Strandfesztivál az Igali gyógyfürdőben. Szombaton a sztár vendég Tabáni István, majd éjszakai fürdőzés arab hastánc showval. Vasárnap délután a medence partján fellép a Forever Duo és az Irigy Hónai Mirigy. A vasárnap családi nap Igalban. A 10 év alatti gyerekek ingyen látogathatják a fürdőt. Találkozzunk a Strandfesztiválon. Bővebb információ az Igali Fürdő Facebook oldalán.
2: Egy pillanat, és már is megtörtént a baj. De a folytatás már rajtunk múlik. A Nyitrai Autóház karosszéria műhelyei helyszíni kárfelméréssel, teljes körű kárügyintézéssel és csereautószolgáltatással segítik Önt a nehéz helyzetben, hogy a javítás gyors és gördülékeny legyen. Horpadás, fényezés vagy szélvédő csere? Autója jó kezekben van. Részletek karamboloskárügyintézés.hu. Nyitrai Autóház. Vissza az útra, gond nélkül!
3: Nagy bevásárlás otthonra, nagyker árakon?
4: Igen!
3: A kaposvári West nagykerben. Élelmiszer, italáru, kávé, édesség, háztartási vegyi áru, papíráru, állateledel, minden, ami otthonra kell. Nagyker áron, mindenkinek. West nagyker, Kaposvár, Kondvezér utca.
5: Hihetetlen, de igaz! A Mantrani cipő hihetetlen akciójában két pár lábbeli vásárlása esetén csak az egyiket fizeti teljes áron, míg a másodikat 2000 forintért vásárolhatja meg. Részletek a Kaposvár plázában. Ne feledje, ha cipő, akkor Mantrani.
0: Reklám hangzott el. Hírek most.
6: Tűzijátékkal és számos programmal ünnepi augusztus 20-át Kaposvár. Driftelő autósokat kaptak el a rendőrök a városban. Köszöntöm a hallgatókat, déli 12 óra van. Cserhalmi Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. Tűzijátékkal és számos programmal ünnepi augusztus 20-át Kaposvár jövő hét csütörtökön. A nap folyamán két helyszínen is lesznek programok az államalapítás ünnepén. A Kossuth téren 9:30-kor vonják fel a nemzeti lobogót, majd ünnepi műsor, kenyérszentelés, koszorúzás és szentmise következik. Délután 3 órától a Városligetben folytatódik az ünnep, ahol családi és gyermekprogramok, lovagrendi és solymász bemutató, valamint koncertek is várják az érdeklődőket. Fellép többek között Kovács Ovics Fruzsina, a Kaposvári Helyőrségi Zenekar és a Magyar Band. Az ünnepi programot este 9 órakor zárja tűzijáték. Driftelő autósokra csaptak le a rendőrök Kaposváron. Múlt hét szombat éjszaka a Baross Gábor utcai körforgalomban több sofőr szabálytalanul körözött autójával, akadályozva a forgalmat és zavarva a környéken élőket. Lakossági bejelentés után a rendőrök 4, 18 és 25 év közötti férfit ellenőriztek. Két autóról kiderült, hogy engedély nélkül átalakították, ezért bevonták a forgalmi engedélyüket. Később a térfigyelő kamerák felvételei alapján végül mind a 4 sofőr ellen szabálysértési eljárás indult. A harmadik bajnoki meccsét is megnyerte a kaposvári Rákóczi labdarúgó csapata az ND3 délnyugati csoportban. Az együttes szerdán Szekszárdon nyert 3-0-ra. A csapat góljaiból 2-t Rácz Balázs szerzett, illetve Nicolo Mazzonatto talált még be rajta kívül. A Rákóczi így 3 kör után 100%-os mérleggel vezeti a tabellát. A csapat legközelebb az NB3-ban 2 hét múlva, augusztus 26-án játszik legközelebb hazai pályán a Paks 2-vel. Ismét felmerülhet a paksi atomerőmű teljes leállítása a Duna rendkívül alacsony vízállása miatt. A folyó vízszintje 4-5 napon belül ismét jelentősen csökkenhet, ezért a kormány azonnal elrendelte a Dunai fenékküszöb építését Paks és Duna-Szent Benedek között. Ezzel a tervek szerint annyira megemelhetik a vízszintet, hogy az erőmű teljes kapacitással működhessen. Átmeneti megoldásként 2 80 méteres bárkát is készenlétbe helyeznek, amelyeket szükség esetén irányítottan elsüllyeszthetnek, ezzel mintegy 20 cm-rel emelve a vízszintet. Remek napot zártak a magyar úszók szerdán a párizsi Európa-bajnokságon. Kós Hubert fölényesen nyerte meg a 200 méteres hátúszás döntőjét, ezzel megszerezve a magyar küldöttség első aranyérmét a medencés versenyeken. Milák Kristóf 100 méter gyorson új országos csúccsal harmadik lett, míg Sárkány Zalán 800 méter gyorson, szintén magyar rekordot úszva bronzérmet szerzett.
0: Időjárás jelentés.
6: Délután is marad a meleg nyári idő. Az északkeleti szél időnként megélénkülhet, a hőmérséklet pedig 30 fok környékén tetőzik. A következő napokban sem tér vissza a nagy hőség. Marad a napos száraz idő, kevéssel 30 fok feletti maximumokkal, az északek pedig felfrissülést hoznak.
0: Időjárás jelentést hallottak a Rádió Most stúdiójában. Győrti Betta.
4: Elhussant a nap első fele, hát beléptünk a második felébe, ami tartogasson nektek sok-sok nevetést, jó kedvet. Bár biztos összefuttok bajkeverőkkel, itt nálunk tuti, ugyanis jön Olly Murs és Florida közösen a Troublemaker-rel.

Jason Derulo dalát hallgattuk a Rádió Moston. 3:41, ezen a szép csütörtöki napon. Na de milyen szép volt a tegnap esti részleges napfogyatkozás Magyarországról, legalábbis azt lehetett látni, tele a közösségi média a különböző fotókkal. A Balaton térségéből, Fonyódról, Szárszóról, remek helyekről lehetett figyelni, és tényleg különleges képek készültek. Természetesen Spanyolországban, Izlandon, Grönlandon, ahol a teljes napfogyatkozás teljes pompájában lehetett látni, még különlegesebb fotók készültek, de Európa szerte rengetegen figyelték a szabadból a helyszíntől függően teljes vagy részleges napfogyatkozást. Hát, ha esetleg kimaradtatok belőle, ne csüggedjetek, jövőre is lesz egy. Ráadásul egyes szakértők a jövő évit az évszázad napfogyatkozásának nevezik, ugyanis míg az idei teljes időtartalma legfeljebb 2:18 volt, jövőre 6,5 percig lesz mindez megcsodálható. A teljes napfogyatkozás Európa délnyugati részét, Észak-Afrikát és a Közel-Keletet érinti, egészen pontosan Spanyolországot, Marokkot, Algériát, Tunéziát, Gibraltárt, Líbiát, Szudánt, Szaúd-Arábiát, Jement és Szomáliát, meg Egyiptomot. A dátum 2027. augusztus 2-a, a jelenségre pedig várhatóan a nap közepén, vagyis dél körül kerül majd sor. A leghosszabb ideig várhatóan az egyiptomi Luxorból lehet majd megtekinteni a teljes napfogyatkozást, ami ezen a helyszínen, ahogy említettem, több mint 6 percig tart majd. Óriási élmény lesz ez azoknak, akik ott észhetik meg, mert a helyszín sem egy hétköznapi. De jó hír, hogy Budapestről és természetesen több magyar városból is látható lesz részleges napfogyatkozás megint jövőre. Szóval aki az idei eseményre már vásárolt védőfelszerelést, amivel megfigyelte, őrizze meg, jövőre is használni tudja. Na és mennyi hullócsillag volt tegnap az égen, remélem figyeltétek. Nem egészen egy óra alatt mi 10-et számoltunk meg. Csodás volt bizony az is. A zenei csillagok közül Ray Daltont várjuk, Britney Spears-et, most viszont Lost Frequencies zenél.

0: Műsorajánló. Kaposvári Krónika. A város hír összefoglalója minden nap 18 órától itt, a Rádió Moston. Műsorajánlót hallottak. Hangoljon ránk a munkahelyen is. Rádió Most. Kaposvár Rádiója a 91.2-n.
1: Informer, you know, say that I'm a snow, me, I go blam. I like you, bum, bum, damn. Take the man that say that I'm a snow, me, stamp somewhere down the lane.

Fiatalságom egyik meghatározó dala volt, Snow Tall az Informer szólt a rádió, moston 1992-ből. Ebben a kellemes időben szerintem ma délután is sokan kilátogatnak majd a Desire egy kicsit feltöltődni, lazulni, na de érdemes lesz a hétvégén is. Egy country kalandon lehet részt venni augusztus 15-én délután 2 és este 8 között. Jön Roli Bohóc, lesz patkó dobó verseny, mini diszkó és cukorka eső is, illetve pónilovaglást, élményfestés és közös óriás színezővel is készülnek a gyerkőcöknek. Sőt, ifjú cowboy pecsétgyűjtéssel. Ezért különböző feladatokat kell elvégezni, patkodobást, akadálypályán való átjutást, célba lövés, zsákban futást, és még pecázást is. És ha valaki végigmegy a feladatokon, jár érte az oklevél és az ajándék is. Mindez a Desed a partján augusztus 15-én, szombaton. Érezzétek jól magatokat majd, legyen akkor fent a hangulat, de az élet attól nem unalmas, hogy ez nem mindig így van. Egyszer fent, egyszer lent. Rúzsa Magdi énekli ezt. Roha!

Szalad az idő, ha jó dalokat hallgatunk együtt itt a rádió. Mostan továbbra is megtehetjük ezt. A női férfi előadók aránya kicsit felborul a következő percekben, mert többnyire hölgyek lesznek, akik szórakoztatnak bennünket, így Miley Cyrus, Katy Perry és Kelly Clarkson, na de becsúszik közéjük egy olyan klasszikus, amiről megint csak azt tudom mondani, amit nemrég mondtam, hogy fiatalságom egyik meghatározó dala volt, nagy kedvenc. 1991-ből a PM Dunn-féle Set Adrift on Memory Bliss című. Érdemes rá külön figyelmet fordítani, de most Kelly Clarkson jön.

Forgalom, munkahely, suli. Minden könnyebb a legjobb zenékkel. Rádió Most. Mindig önnel, mindig veled.

0: Reklám.
1: A név ismerős, a szemlélet megújult. Kaposvár legnagyobb magánegészségügyi intézménye ismét helyi kézben, és mostantól újra Kapos Medikál néven várja pácienseit. Új lendülettel, még több fejlesztéssel, változatlan elkötelezettséggel. És ezt szeretnénk önnel is megünnepelni. Augusztus 31-ig minden páciensünk 30-40% kedvezményértékű ajándékot kap. Kapos Medikál. Régi ismerős, új kezdet az egészség szolgálatában.
2: Hihetetlen, de igaz! A Mantrani cipő hihetetlen akciójában két pár lábbeli vásárlása esetén csak az egyiket fizeti teljes áron, míg a másodikat 2000 forintért vásárolhatja meg. Részletek a Kaposvár plázában. Ne feledje, ha cipő, akkor Mantrani.
0: Reklám hangzott el. 3, 2, 1. Hírek most!
3: Lángra kapott a növényzet egy kis területen a Szondi utcában. Anyamacskát és két kis cicáját mentették ki a tűzoltók az egyetemen egy csatornából. Jó napot kívánok, 13 óra van, Cserhalmi Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. Egy anyamacskát és két kis cicáját mentették ki a tűzoltók Toponáron az egyetem területén a napokban. Az állatok feltehetően beugrottak valami után egy csőbe, ahonnan már nem tudtak kijutni. Kétségbe esett nyávogásukra az egyetem egyik munkatársa figyelt fel, aki segítséget hívott. A kaposvári tűzoltók végül mind a három macskát épségben kiszabadították a csőből. Tűz ütött ki szerda éjjel a Szondi utcában. Egy társasház előtti zöld területen kapott lángra egy bokor, amit még a tűzoltók kiérkezése előtt eloltott egy lakó. A tűzoltók ezután a még parázsló részeket eloltották. Egy környékbeli szerint a tüzet egy ablakon vagy erkélyről kidobott cigarettacsík okozhatta. A száraz időben a lángok könnyen tovább terjedhettek volna a környező fás, bokros területre. Több mint 900 alkalommal nyújtottak már segítségét idén a Vöröskereszt önkéntesei a Balaton déli partjának strandjain. Leggyakrabban kagylóvágásokkal, horzsolásokkal, rovarcsípésekkel és a nagy meleg okozta rosszulétekkel fordultak hozzájuk. 5 esetben mentőt is kellett hívni ájulás vagy súlyos allergiás reakció miatt. Az önkéntesek augusztus 20-áig 10 dél-balaton parti strandon teljesítenek szolgálatot. Szeptembertől bárki megnézheti majd, hogy az egyes magyar kórházakban milyen gyakran fordulnak elő kórházi fertőzések. Az adatokat egy új interaktív internetes felületen teszik közzé, ahol intézmény és év szerint is lehet majd keresni. Oroszi Beatrix országos tisztifőorvos hangsúlyozta, hogy nem a kórházak rangsorolása a cél, hanem annak feltárása, hogy hol van szükség beavatkozásokra. Hozzátette azt is, hogy a kórházi fertőzések egy része nem előzhető meg, az esetek száma azonban 20-30%-kal csökkenthető lenne. Több mint 6 milliárd forintot különített el a kormány az aszály és a vízhiány elleni védekezésre. A magyar közlönyben megjelent döntés szerint mintegy 6,2 milliárd forintot kapnak a vízügyi igazgatóságok. A pénzt az aszály okozta károk mérséklésére, valamint a vízhiány elleni védekezési munkálatokra fordíthatják. Tejet hívott vissza az Aldi minőségi probléma miatt. A visszahívás a Milsani márkájú 1 literes, 3,5%-os zsírtartalmú tej egyik tételét érinti. Arról a termékről van szó, amelynek csomagolásán a szeptember 2-ai minőségmegőrzési idő szerepel. A tejet bármelyik Aldi üzletbe vissza lehet vinni, és a vételárat blokk nélkül is visszaadják. A milsani tej többi tételét nem érinti a visszahívás.
0: Időjárás jelentés.
3: Délután is marad a meleg nyári idő. Az északkeleti szél időnként megélénkülhet, a hőmérséklet pedig 30 fok környékén tetőzik. A következő napokban sem tér vissza a nagy hőség. Marad a napos száraz idő, kevéssel 30 fok feletti maximumokkal, az északek pedig felfrissülést hoznak.
0: Időjárás jelentést hallottak a Rádió Most stúdiójában. Györfi Betta. Györfi Betta. Györfi Betta.
4: Hát már mikor feljött a nap, na de a Balkán Fanatik nekünk mindjárt megénekli, viszont jön Kaigo is, és így 5 perccel 1 óra után Lady Gaga The Dance című ére is robhatjuk. Tartsatok velünk!

Rockton dalát hallgattuk, a Something to Believe in címűt a Rádió Moston. Hinni valamiben pedig muszáj, de legalábbis önmagunkban mindenképpen fontos hinni, és abban, hogy az élet tartogat számunkra még szuper dolgokat, meg ez a nyár is, amiből még azért van vissza, és azt érdemes kihasználni. Ráadásul az idő is olyan, hogy az évszak mindent, amit tud adni, kihasználhatjuk. A strandolást, napozást, kirándulást, fesztiválozást, annak sincs még vége, lesz még strandfesztivál, Zamárdiban, ahol Purple Disco Machine is tiszteletét teszi, nálunk is majd Sophie and the Giants-el, és hozzák közösen a Paradise című dalukat, na meg itt van Harry Styles, ő csak a 91.2-n, az Adore You.

0: Programajánló.
1: A Kultik moziban mától újdonság az Oak Street véget című misztikus kalandfilm, aztán a Csak egy éjszaka című romantikus végjáték és a Jégkrémes című thriller. De persze további filmek is maradtak a kínálatban a gyerkőcöknek bőségesen. Egy különleges kiállítást ajánlanék a figyelmetekbe, válogatása a Riprónai Múzeum fegyvergyűjteményéből. 2-től péntekig 9 és délután 5 óra között látogatható a Fegyverek a századok tükrében című tárlat. Ma ér véget a Kapos Fest. A fesztivál záróhangversenye este 7 órakor kezdődik majd a Szivárvány Kultúrpalotában. Holnap csillagles koncertet tartanak a Bíbor Ligetben este 9 órától. Pihenőszékes meditatív zenei élményt kaphatunk Kövi Szabolcs tolmácsolásában, a részvétel ingyenes. És szombaton lesz a Country Kaland a Desi partján augusztus 15-én, délután 2 órától este 8-ig lehet mulatni. A gyerkőcöknek külön készülnek érdekes feladatokkal, pónilovaglással, színezővel, minidiszkóval és cukorkaesővel. A Kult kikötőben a héten Balatonföldváron Mácsai Pál előadását lehet megtekinteni pénteken este 8:30-tól, szombaton Süsü és barátai érkeznek 10:30-től délelőtt a gyerkőcökhöz. Balatonbogláron Halász Judit mesekoncertje pénteken este 7 órakor kezdődik, a Szomszéd ajtó című előadást pedig szombaton este 8:30-től lehet megtekinteni. Balatonszárszon a Budapest Bárzenekar koncertezi szombaton este 8:30-től, pénteken Süsü és barátai várják délelőtt a gyerkőcöket, a legkisebb boszorkány pedig vasárnap délelőtt 10:30-től.
0: Ez volt a programajánló. Jó szórakozást kíván a Rádió Most! Műsorajánló. Egy visszaszámlálás, aminek nem csak a végén van csattanó. 20 a csúcson! A 20-20-as slágerlista Malovacki Miklóssal és Moribal minden csütörtökön 15 órától. Ha lemaradtál, hallgass meg az ismétlést szombaton 10-től. Műsorajánlót hallotta. A legfontosabbak és legfrissebbek a legjobb zenék társaságában. Rádió Most a 91.2-n. Velünk semmiről nem marad le.

legjobbak, a legfrissebbek, első kézből. Rádió Most, Kaposvár. Napközben is önnel, napközben is.

0: Reklám. Chery Tiggo full hybrid modellek már 8.590.000 forinttól a Kaposvár Kár Kft-nél fix 2,9% THM-mel. Megbízhatóság, 7 év garancia, modern technológia. Tesztvezetésért látogasson el a Kaposvár Kár Kft. Pécsi utca 4 szám alatt található Chery szalonjába a Rákóczi focipálya mellett. Chery, kár lenne kihagyni.
1: Pénteken szilvavásár a Marász Plusznál. A szilvát 6 kg-os kiszerelésben, hasznos kis farekeszekben tudod megvásárolni. A szilva kilója 550 forint, azaz egy rekesz ára 3300 forint. Ha biztosra mennél, adj le előrendelést az alábbi címen www.szilvavásár.hu. Tehát még egyszer, szilva pénteken 1 kiló 550 forint. Na de hol? Előrendelés www.szilvavásár.hu.
2: Nagy bevásárlás otthonra, nagyker árakon?
3: Igen!
2: A kaposvári West nagykerben. Élelmiszer, italáru, kávé, édesség, háztartási vegyi áru, papíráru, állateledel, minden, ami otthonra kell. Nagyker áron, mindenkinek. West nagyker, Kaposvár, Kondvezér utca.
0: Hihetetlen, de igaz! A Mantrani cipő hihetetlen akciójában két pár lábbeli vásárlása esetén csak az egyiket fizeti teljes áron, míg a másodikat 2000 forintért vásárolhatja meg. Részletek a Kaposvár plázában. Ne feledje, ha cipő, akkor Mantrani.
4: A Hírofonban mindig segítőkész csapat és széles választék fogad. Legyen szó mobilról vagy számítástechnikáról, itt jó helyen jársz. A régi Aldis üzletünk áraihoz képest a kiegészítőket 10-50%-kal kedvezőbben tudod beszerezni. Keddenként pedig biztosan féláron kapod. Hírofon. Várunk Kaposváron, a Honvéd utca 55-ben, a Szolgáltatóházban, a Digi Volt helyén.
0: Reklám hangzott el. Hírek most.
5: Driftelő autósokat kaptak el a rendőrök a városban, új játékost jelentett be a férfi vízilabda csapat. Köszöntöm a hallgatókat, 14 óra van, Cserhami Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. Driftelő autósokra csaptak le a rendőrök Kaposváron. Múlt hét szombat éjszaka a Baross Gábor utcai körforgalomban több sofőr szabálytalanul körözött autójával, akadályozva a forgalmat és zavarva a környéken élőket. Lakossági bejelentés után a rendőrök 4, 18 és 25 év közötti férfit ellenőriztek. Két autóról kiderült, hogy engedély nélkül átalakították, ezért bevonták a forgalmi engedélyüket. Később a térfigyelő kamerák felvételei alapján végül mind a 4 sofőr ellen szabálysértési eljárás indult. Két helyen is komolyabb tűzhöz riasztották a tűzoltókat Somogyban. Kaposváron a Hold utcában szerda délután egy családi ház mögött felhalmozott lom gyulladt ki, a lángok pedig a száraz növényzetre és két melléképületre is átterjedtek. Az oltás közben 4 kemping gázpalackot is találtak. Csütörtök reggel Szennyéren pedig 15 körbála gyulladt ki. A tűzoltók megfékezték a tüzet, így az nem terjedt át a közelben lévő másik kazarra. A Vasastól érkező Gábor Lőrinc a Kaposvári Vízilabda Klub első nyári igazolása. A 2002-es születésű játékos korábban a Ferencvárossal magyar bajnokságot és magyar kupát is nyert, valamint bronzérmes lett a Bajnokok Ligájában. A KVK kerete jelentősen átalakul a nyáron, összesen 7 új játékos érkezik a csapathoz. Két országos adománygyűjtő akció is indult a rászoruló gyerekek iskola kezdésének segítésére. A Magyar Máltai Szeretett Szolgálat augusztus 16-áig az Interspár áruházakban gyűjt új füzeteket, írószereket, iskolatáskákat és más tanszereket. A Magyar Ökumenikus Segélyszervezet pedig elsősorban a gyerekek tanév közbeni felzárkóztatására gyűjt. Céljuk 20 millió forint összegyűjtése, amelyből 2000 órányi fejlesztő foglalkozást biztosítanának nehéz helyzetben élő gyerekeknek. Letartóztattak egy férfit Győrben, mert megharapott egy rendőrt. A 30 év körüli férfit hétfő hajnalban kukák rongálása közben értéktetten a járőrök. Intézkedés közben az egyik rendőr karját véresre harapta a férfi. A tettes többszörös visszaeső és jelenleg is több büntető eljárás folyik ellene garázdaság és lopás miatt. Tenerifén fogtak el egy magyar párt, akik az európai körözési toplistán is szerepeltek. A 32 éves férfit és 32 éves társát azzal gyanúsítják, hogy vezető szerepet töltöttek be egy kábítószerkereskedő bűnszervezetben. A banda felszámolásakor több ezer tő kendert és több mint 1800 kg marihuánát foglaltak le. A pár elmenekült a hatóságok elől, végül a magyar és spanyol rendőrök együttműködésével Tenerifén fogták el őket.
3: Időjárás jelentés.
5: Délután is marad a meleg nyári idő. Az északkeleti szél időnként megélénkülhet, a hőmérséklet pedig 30 fok környékén tetőzik. A következő napokban sem tér vissza a nagy hőség. Marad a napos száraz idő, kevéssel 30 fok feletti maximumokkal, az északek pedig felfrissülést hoznak.
3: Időjárás jelentést hallottak.
6: A Rádió Most stúdiójában Györfi Betta.
7: Györfi Betta.
6: Györfi Betta.
8: Szerintem nektek is, a legtöbbötöknek van egy hajnali köre. Azok a barátok, akikkel egy átbulizott éjszaka után még hajnalban is óriásiakat tudtok nevetni. Az Iron Mafia és Marsalkó Dávid hozza a saját hajnali körét mindjárt My Smith után.

Bebe Rexha és David Guetta párosának One in a Million című dalát hallgatva bulizhattunk a rádió moston. 3:43, hamarosan azonban Kaposváron is bulizhatunk, hiszen ismét lesz Ripronai Fesztivál, szeptember 3-a és 5-e között szervezik meg. Több helyszínen, a nagy koncertek helyszíne a Kossuth tér lesz, az Európa Park kis színpadán feltörekvő és helyi zenekarok, rétegzenei előadók, gyerekprodukciók kapnak helyet, a Dorottya ház udvara a kisebb zenei produkciók, interaktív zenei előadások és gyermekprogramok helyszíne, a Zsolnai kútnál kialakított pódiumot utcazenészek foglalják majd el, a Sétáló utcát pedig képzőművészek. Sokrétű, sok helyszínt és előadót jelent tehát ez a fesztivál, ezért önkéntesek jelentkezését várják a szervezők. Az önkéntes munka nem csak segítséget jelent a szervezőknek, hanem segít abban is, hogy az önkéntes új ismerettségekre, barátokra tegyen szert és társadalmi szempontból is hasznos tevékenységet végezzen. Bővebb információ a Ripronai Fesztivál Facebook oldalán található, és a jelentkezési űrlap is. Ez is jó buli lesz. Na meg a Jonas Brothers Love Me to Heaven című dala is az.

0: Az időjárás jelentés támogatója a DM, a tudatos napvédelemért.
1: Időjárás jelentés.
2: Nagyon kellemes napunk van, ezzel a 28-29, esetleg itt ott 30 fokkal, és ezzel a gyönyörű napsütéssel, ami zavartalan, felhő nincs az égen, nem is érkeznek. Az éjszakai órákban sem 15 fokig hűl vissza holnap reggelre a levegő, és ismét olyan 29-30 fok lesz. Pénteken sok-sok napsütés mellett. A hétvégére még egy kicsit bekeményít a nyár, a 34-35 fokkal szombaton és vasárnap, illetve jövő héten hétfőn mérhetünk ilyen értékeket, azonban az éjszakák frissek lesznek, 14-16, na jó, hétfőn kedden 19 fokos reggelekre ébredünk majd. Jövő héten kedden aztán jön ismét egy kis frissülés, de 29-30-31 fok még tartósnak ígérkezik a hó végéig.
0: Az időjárás jelentést a DM támogatta, a tudatos napvédelemért.
1: Időjárás jelentést hallottak. Műsorajánló.
3: A műsor támogatója a Mérői Húsbolt és Falatozó, a minőségi füstöltáruk és húsok, a Fánk termékcsalád forgalmazója. Fánk, az íz, ami magáért beszél.
1: Ízrider, egy igazán belevaló gasztromagazin minden vasárnap 11 és dél között, a 91.2 Rádió Moston. Műsorajánlót hallottak. Reklám.
4: Hihetetlen, de igaz. A Mantrani cipő hihetetlen akciójában két pár lábbeli vásárlása esetén csak az egyiket fizeti teljes áron, míg a másodikat 2000 forintért vásárolhatja meg. Részletek a Kaposvár plázában. Ne feledje, ha cipő, akkor Mantrani.
1: Reklám hangzott el. Velünk gyorsabban telik a munkaidő. Rádió Most.

Elrontottam éneket a Dániel Figergő és Rácz Gergő a rádió mostond alá, de ti semmit sem rontottatok el, minden rendben, főleg úgy, hogy itt vagytok a 91.2-n, és még milyen jól fogtok szórakozni a folytatásban is velünk. Nem sokára a legfrissebb hírek után, vagyis 3 órától indul a 20 a csúcson legújabb adása, amelyben Mao mellett, na nem árulom el, hogy ki lesz. Maradjatok továbbra is, és megtudjátok, na meg az érdekes témát, és a legmenőbb dalokat is elétek tárják majd. Benzombón jön addig is Király Linda és Sabrina Carpenter, például ez a Feather című dala, és még mi is találkozunk 4 óra után.

0: I want you, I need you, oh God. I need these beautiful things that I...
1: A legjobbak, a legfrissebbek, első kézből. All right! Rádió Most, Kaposvár. Napközben is önnel, napközben is veled.

0: Reklám.
1: Új padló, minőségi ajtó, stílusos falburkolat. Itt az alkalom. A Diego klubkártyás napok alatt augusztus 13-a és 16-a között 15-20% kedvezményt adunk számos termékünkre. Ne hagyd ki az augusztus egyik legjobb lakás felújítási ajánlatát.
2: Nyitva hétköznap 9-től 17:30-ig, szombaton 9-től 14 óráig, vasárnap 9-től 13 óráig, Kaposváron, a Dombóvári út 3-ban.
1: Diego. Otthon generációkon keresztül.
3: Hihetetlen, de igaz! A Mantrani cipő hihetetlen akciójában két pár lábbeli vásárlása esetén csak az egyiket fizeti teljes áron, míg a másodikat 2000 forintért vásárolhatja meg. Részletek a Kaposvár plázában. Ne feledje, ha cipő, akkor Mantrani.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
4: Köszöntöm a hallgatókat, 15 óra van, Cserhami Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. Driftelő autósokra csaptak le a rendőrök Kaposváron. Múlt hét szombat éjszaka a Baross Gábor utcai körforgalomban több sofőr szabálytalanul körözött autójával, akadályozva a forgalmat és zavarva a környéken élőket. Lakossági bejelentés után a rendőrök 4, 18 és 25 év közötti férfit ellenőriztek. Két autóról kiderült, hogy engedély nélkül átalakították, ezért bevonták a forgalmi engedélyüket. Később a térfigyelő kamerák felvételei alapján végül mind a 4 sofőr ellen szabálysértési eljárás indult. Egy anyamacskát és 2 kis cicáját mentették ki a tűzoltó Kaposváron az egyetem Bajcsi Zsilinszky utcai épületénél. Az állatok az udvaron feltehetően beugrottak valami után egy csőbe, ahonnan már nem tudtak kijönni. Kétségbe esett nyávogásukra az egyetem egyik munkatársa figyelt fel, aki segítséget hívott. A kaposvári tűzoltók végül mind a 3 macskát épségben kiszabadították a csőből. Gyorshajtókat és szabálytalanul közlekedő kamionosokat is ellenőriztek a rendőrök szerdán Somogyban. Marcali és Fonyód környékén 8 óra alatt csaknem 8000 autó sebességét mérték meg, és 124 sofőrt kaptak gyorshajtáson. Az M7-es autópálya somogyi szakaszán közben főként azt figyelték, hogy a kamionosok betartják-e az előzési tilalmat és a megfelelő követési távolságot. Itt összesen 11 sofőrrel szemben intézkedtek. Honvédségi helikopterek is részt vettek a szabadtéri tüzek oltásában a Veszprém megyei Őskünél és Várpalotánál. A lángok szerda délután csaptak fel és csaknem 190 hektárt érintettek. A tüzet csütörtök reggelre sikerült eloltani. Az oltásban 2 honvédségi helikopter is részt vett, amelyek összesen 22-szer fordultak vízzel. Egy-egy alkalommal 2500 liter vizet szállítottak a nehezen megközelíthető területekre. A katasztrófa védelem szerint csak szerdán 118 szabadtéri tűzhöz riasztották a tűzoltókat országszerte. Fejet hívott vissza az Aldi minőségi probléma miatt. A visszahívás a Milsani márkájú 1 literes, 3,5%-os zsírtartalmú tej egyik tételét érinti. Arról a termékről van szó, amelynek csomagolásán szeptember 2-ai minőségmegőrzési idő szerepel. A tejet bármelyik Aldi üzletbe vissza lehet vinni, és a vételárat blokk nélkül is visszaadják. A Milsani tej többi tételét nem érinti a visszahívás. 8 millió forintos kártérítést kap az a férfi, akit 2018-ban olyan súlyosan bántalmaztak a tököli börtön őrei, hogy ki kellett venni a lépét. A férfin életmentő műtétet hajtottak végre, és maradandó egészségkárosodást is szenvedett. A bántalmazásban résztvevő börtönőröket már 2020-ban jogerősen elítélték.
0: Időjárás jelentés.
4: A nap hátralévő felében is marad a napos, meleg idő. Az északkeleti szél időnként megélénkülhet, a hőmérséklet pedig késő délután és 30 fok környékén alakul. A következő napokban sem tér vissza majd a nagy hőség. Marad a napos, száraz idő, kevéssel 30 fok feletti maximumokkal, az északák pedig felfrissülést hoznak.
0: Időjárás jelentést hallottak.
5: Okay, let's go.
6: Következzék a műsor, ahol minden megtörténhet. A műsor, ahol 20-an ma is eljutnak a csúcsra. Hölgyeim és uraim, a 2 kusza és elvetemült manus, Mao és Molly!
7: Sziasztok, hello drága hallgatóink! Újra itt a 20 a csúcson, a kusza 20-as slágerlista.
5: a jó hír, hogy végre újra itt vagyunk veletek. Ami rossz hír, hogy sajnos Vilike ma nem ér rá, mert még nem ért haza a Togo-Togóból. De van egy másik jó hírem, mégpedig az, hogy egy vendég műsorvezetőt köszönthetek a stúdióban, mégpedig egy fiatal újságírót, Jónás Jászmint. Hello, Jászmint!
7: Sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat!
5: Nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásomat.
7: Hát én köszönöm, alig vártam.
5: Jászminnal megpróbálunk hozni egy izgalmas témát, lesz ma természetesen újdonságunk, emlékezünk egy kicsit a retro helyezettel is, és bizony újabb érdekességekkel is foglalkozunk majd. Gondolkodtál-e már te azon, Jászmin, és ti drága hallgatók, hogy azok a szokásaid, amiket főleg akkor csinálsz, amikor nincs körülötted senki, azok mennyire lehetnek egyediek, azok csak a te szokásaid-e, vagy mások is csinálják?
7: Hát ezek biztosan csak az enyémek.
5: Mert hogy vannak olyan helyzetek, amiket úgy nem szívesen tárunk a nyilvánosság elé, nem azért, mert cikik vagy kellemetlenek, hanem csak úgy olyan, azok ilyen intim dolgok, nem?
7: Igen, kicsit olyan sajátos, meg ilyen saját hóbort. Igen.
5: Na hát képzeljétek el, hogy rengeteg olyan egyedileg kialakult szokás van, ami annak ellenére, hogy nem tanult, tehát hogy nem láttad a szüleitől, vagy a barátaitól, vagy a testvéreitől, mégis mindegyiköknél megvan. Mondhatjuk azt is talán, hogy valamiféle kollektív tudatnak köszönhetően mások életében is pontosan úgy jelen van, mint a tiédben, vagy akár a hallgatóinkéban, és ez tényleg érdekes, hogy egy picit az ember utána gondol, akkor valóban az a megfejtés, amit te mondasz, hogy én is azt gondolnám, hogy bizonyos szokásaimat csak én csinálok, néha hülyének is gondolom magam miattuk, de hogyha jobban megvizsgáljuk, akkor bizony kiderül, hogy ez nem csak mi csináljuk.
7: Genetikailag belénk van kódolva.
5: Így is mondhatjuk, igen, igen, ezt is mondhatjuk. Sok olyan sztorit megpróbálunk majd felsorolni, amire ti is rá fogjátok azt vágni, hogy úristen, ezt én is csinálom. Jó?
7: Hát lássuk.
5: Hát az ötlet onnan jött, képzeld el, hogy a Best of adásunk összeállításakor belefutottam egy régebbi adásba, aminek az volt a címe, hogy vajon miért tapogatjuk a szobrokat. Mert hogy ugye köztudott, hogy sajnos a turisták néha már-már abszolút túlzásba esve olyan dolgokhoz nyúlnak hozzá, és úgy, amikhez, és ahogy nem szabadna. És ez adta az alapötletet, mert hogy ha nagyon őszinték akarunk lenni, akkor nagyon sokszor van olyan szituáció, magamról is tudom, hogy egyszerűen a vizualitás által beérkező információ nem elég. Hogy a kezünkbe kell vennünk bizonyos tárgyakat, és bizony én is így vagyok vele, hogyha valami nagyon szép vagy nagyon tetszik, és ott vagyok mellette.
7: Hozzá kell érni.
5: Ugye? Meg kell fogni.
7: Igen.
5: Te is vagy így ezzel?
7: Persze, tudni kell, hogy milyen anyaga van, milyen érintése van. Nem elég az, hogy nézed.
5: Ugye?
7: Igen.
5: Ugye? Ez is egy ilyen nagyon érdekes szokás, ami nyilván mindenkire jellemző, de azért ezt nem feltétlenül szoktuk felvállalni. Vagy
7: hát egy kicsit vagy. Olyan érdekes szokás, de ez megvan bennünk az inger, vagy ez a, nem is tudom, minek mondjam, az a vágy, hogy hozzá kell érni, nem csak egy picikét.
5: Ugye, például mondjuk, hogyha bevásárolni megy az ember, és látsz valamit, ami tetszik, tudja, hogy a kezedbe kell.
7: A gyümölcsöket is megtapogatod, mindenki
5: igaz,
7: megtapogatja.
5: Igaz, basszus, igaz, tényleg.
7: Meg kell nézni, hogy megfelelő keménységű a nektarin.
5: Így van, így van, így van, vagy mondjuk a péksüteményeket,
7: igen.
5: Attól mondjuk megőrülök.
7: Na, azt mondjuk.
5: Tehát megőrülök, hogy megnyomkodja az összeset, és fú, ki vagyok.
7: Utálom.
5: Igen, igen, igen. Közben bennünk van a készlet, és csak olyankor nyilván úgy vagyok vele, hogy én fogom a kis csipást, vagy azt a kis, vagy így van, így van. Na, hát ilyeneket hozunk ma, drága hallgatók, Jászminnal, de mielőtt belekezdenénk a témába, egy újdonsággal rukkolunk elő, ugyanis Martin Garrix egy új felvételt jelentetett meg, ráadásul képzeld el, hogy nem akárkit nyert meg maga mellé, hanem a YouTube-t.
7: Wow!
5: Firefly címmel közösen jelentettek meg egy új dalt, úgyhogy ezt meg is mutatjuk.
8: A 16.

0: 20 a csúcson, több mint slágerlista.
1: No hát, Martin Garrix és a YouTube újdonsága a Fireflies szólt itt a 20 a 20-as listában. Jó kis dal, nem?
2: Igen, de mintha már korábban lett volna valami ehhez hasonló érdekességű együttműködés a Coldplay és talán Avicii között?
1: Nagyon-nagyon jó mondod, igen. Hogy Avicii volt-e, azt nem tudom pontosan, de igen, a Coldplay is csinált már, volt már ilyen fúzió, hogy egy ilyen fiatal elektronikus zenei előadó, meg egy nagyobb, általában inkább nem elektronikus, hanem, hanem valódi hangszeres zenével foglalkozó zenekar összeállt, és egyébként tényleg hasonló a hangulata. Na de hát soha rosszabbat, ugye?
2: Így van, meg ezek mindig jók.
1: Ezek nagyon jók, igen, meg hát egy kicsit megismerteti talán a mai fiatalsággal is a YouTube-t, mert hogy ők azért már nem mondhatók fiatal srácoknak.
2: Hát, igen.
1: De azért nagy név az biztos a banda. Ahogy Martin Garrix is. No hát, drága hallgatók, folytatjuk tovább, vagy pontosabban belekezdünk. Úristen, ezt én is csinálom.
2: Na mit csinálok én is?
1: Na figyeljetek, hát vannak szokásaink, amik nem egyediek, bármennyire hisszük azt. Ugye nem láttuk sehol, nem tanultuk, mégis szinte mindnyájan csináljuk. Nyilván vannak alapszokások, amiket óhatatlanul azért a szocializációnak köszönhetünk, azért ezeket is említsük meg, mert hogy hát jó esetben ugye a szülőktől lessük el, vagy a szülők tanítanak meg rá bennünket. Például egy nyilván tanult szokás, hogy a naphoz, elfoglaltsághoz, vagy az időjáráshoz választunk öltözetet. Ugye ezek ilyen alap dolgok?
2: Ez természetes.
1: De közben nézd meg, milyen fura, hogy amikor mondjuk tavasz van, még azért nincs abszolút jó idő, de süt a nap, akkor hogy megnézzük azokat, akik már mondjuk fölmernek venni egy rövid nadrágot vagy egy papucsot, azt mondjuk rájuk, hogy ez nem normális.
2: Úristen,
1: hát még
2: nem
1: nincs
2: fázik.
1: Nyár, így van.
2: Igen.
1: És lehet, hogy nem fázik már, mert mondjuk van 20 fok, de hogy még nincs nyár, hát most még ilyenkor nem járunk rövid nadrágban.
2: Hát így van, ez egy ilyen, nem is tudom.
1: Ugye? Egy ilyen sztereotípia,
2: hogy tavasszal azért még farmer, meg hosszú jó.
1: Úgy így van. Aztán ott egy másik, amit már nehezen lehet a szülőkre fogni, az információ éhségünk. Miért lehet az, hogy alvás után késztetést érzünk, hogy megtudjuk, hogy mi történt a világban, amíg mi aludtunk? A mai kor embere mit csinál először reggel?
2: Megfogja a telefonját, így és van. Megnézi az értesítéseket.
1: Így van.
2: Ha
1: így
2: pedig
1: van.
2: Nincs értesítés, megy a Facebookra és az Instára.
1: Így van. Alap.
2: Tudni
1: de,
2: kell.
1: De tudod, mi a durva, hogy régen, nekem se jutott ez eszembe, de tényleg így van, ezt írja az egyik tanulmány, hogy régen is így volt ez, ezért volt az, hogy reggel szinte az első útja az újságárushoz vezetett az embereknek, hogy megvegyék a friss lapot, és megnézzék, hogy mik voltak a hírek, vagy bekapcsolják a rádiót és tévét, hogy meghallgassák a híreket, mert hogy éjszaka biztos történt valami.
2: Akkor ez nem a telefon hibája.
1: Ez nem a
2: telefon, kell mindent arra fogni.
1: Így van, tehát hogy ez a mi információ éhségünk is. Milyen érdekes, hogy ez azért mindenkibe benne van.
2: Hát van ez a jelenség is szerintem, ami ugyanígy ide köthető, ez a nem akar kimaradni ugye az ember a dolgokból.
1: Tényleg, hogy amikor itt én iskolás korunkban volt valami buli, és az ember nem tudott ott lenni, mert beteg volt, hát megevett a fene. Ugye?
2: Az veszélyes.
1: és mész, inkább mentél beteg. Jó vagyok. Na, egyébként tudod azt, hogy miért csináljuk ezt? Miért van bennünk ez az elképesztő információéhség? Állítólag a pszichológusok szerint megajándékozzuk az agyunkat az információval, mert ez dopamint szabadít fel. Hasonló állítólag ehhez az az érzés is, amikor mondjuk a kedvenc vásárlói apjaidat nyitod meg este, napközben dolgoztál, nem tudtál vele foglalkozni, és megnyitod, hogy vajon került-e föl valami olyan cucc, ami téged érdekel, így ezeket a kedvenc appokat, akár a különböző márkáknak az apjait azért úgy szívesen nyitod meg, hogy akkor érkezett-e valami újdonság, van-e valami akció, van-e valami ilyesmi dolog, és ez ilyen...
2: És akkor majd a meglepetés, és jól indul a nap.
1: De mondd, hogy nem örömöt okoz.
2: Hát
1: ha
2: persze.
1: Csak arra gondolsz már, hogy úristen, este mit leülök a tévé elé,
2: igen.
1: Jó lesz a vacsi, és akkor közben megnézem azt, hogy van-e
2: és
1: valami
2: és tudok rendelni egy jó kis táskát, mert le van akciózva.
1: Tuti, ez biztos, hogy így van. Na, pontosan ezt az öröm szerzést hajhászuk azzal, hogy mondjuk megnyitjuk a telefonunkat, és esetleg kiderül az, hogy na vajon mi történt, valaki bejelölte éjszaka, valaki írta éjszaka, és úgy várad, mintha csoda történne.
2: Egyébként ehhez kapcsolódóan még emlékszem, születésnapom utáni reggelen jött ki a hír, hogy kitört az orosz-ukrán háború.
1: Oh.
2: Tehát ugye ennek megvan a fordított része is azért sajnos.
1: Igen. Igen, de valahol, na ezt jó, hogy mondod, mert közben mégis valahol jó hírekre számítunk mindig.
2: Igen, de...
1: Tehát izgalommal nyitod meg, de nem azzal, hogy úristen, mi történt, hát ha csak nem
2: megvan
1: tudod,
2: az
1: hogy van
2: éremnek
1: valami.
2: Ez az oldala is
1: nyilván.
2: Nyilván. Szóval én ott úgy voltam, hogy meglepetés.
1: Hurrá! Szívem, köszi! Azért ennyire, ekkora bulit nem
2: boldog
1: kellett volna csapni.
2: Volt.
1: Igen, hát a szomi.
2: Igen.
1: Nem sokára folytatjuk, előtte azonban egy újabb dallal jövünk. Kygo és a Take Me Back listánk 14. helyén található. Ez jön most.
0: A 14.

0: Tiago és a Take Me Back című dal szólt itt a 2020-as slágerlistában, mi pedig folytatjuk Jászminnal, mégpedig ugye eddig beszéltünk arról, hogy a tanult és a szocializációval együtt járó szokásaink azok nyilván kitöltik a mindennapjainkat. Lásd, hogy olyan ruhát veszünk fel, amilyet kell, és hogy megnézzük a telefonunkat. Azt mondjuk nem tudom, hogy ez mennyire tanult, de nyilván valószínűleg hozod.
1: Ez inkább mert, szerintem amúgy ösztönös is valahol.
0: Az is lehet, igen, az is lehet. De hogy igen, hogy láttuk, hogy a nagyszüleink lementek az újságoshoz újságért, a szüleink bekapcsolták rádiót, tévét, most meg megcsináljuk nagyjából mindegyiket, bár igen, nyilván a print újságok már ilyen formán nem feltétlenül hírforrások, de hogy a telefonunkat megnyomkodjuk.
1: Igen, meg mennek reggel más egyes háztartásokban még ezek a reggeli műsorok.
0: Igen,
1: az
0: igen.
1: Igen, furcsa igen, érzés igen. Egyébként amúgy, amikor látom, ilyen euforikus, vagy nem is tudom. Igen.
0: Igen, de ott is fontosak az információk, mert hogyha nem kapsz közben híreket, és nem kapsz, tehát meg tudja lepni az embert. Elképesztő. Milyen fura. Na, akkor ahogy mondtam, jönjenek most azok a fura szokásaink, amikre azt gondoljuk, hogy csak mi csináljuk, de mindenki csinálja közben. És ezek valóban belülről jönnek.
1: Na, lássuk.
0: Az egyik tipikus, a hangos beszéd, vagy a magunkkal való diskurzus.
1: Jézusom.
0: Na, valld meg őszintén, hogy te is szoktál, ha egyedül vagy otthon, hangosan gondolkodsz, beszélsz, és néha azon kapod magad, hogy konkrétan, még ha nem is mondod ki hangosan, de a fejedben magaddal beszélget.
1: Nagyon jó társaság vagyok egyébként olyankor, mindig egyetértek magammal.
0: Nem vagy kritikus magaddal szemben?
1: Annyira nem, azért néha mondom, hogy ennyi jelzi, ezt nem így kellett volna, de amúgy meg szép munka.
0: Az jó. Én hajlamos vagyok arra, képzeld el, ha valamit ilyen bagatell dolgot elrontok, akkor lehülyézem magam. Ilyen ösztönösen kéne, hogy jaj, te hülye.
1: Ez és az önmarcangolás.
0: Ha nem szabad, akkor meg próbálom visszaszívni, mert Willi mindig rám szólt, hogy ne bánts magad. Hát, hogy milyen rendes a Willi.
1: Nem is szabad.
0: De a pszichológusok mindenkit megnyugtatnak, ugyanis a belső beszéd, vagyis az önreflexió nem az ördögtől való, nem vagyunk hülyék attól, hogy ezt csináljuk. A magunkban beszélés ugyanis segít az információk rendszerezésében, ezt ezért csináljuk, az érzelmek feldolgozásában és a gondolatok struktúrálásában.
1: Egyébként, hogyha hangosan kimondjuk, akkor lehet, hogy sokkal könnyebb. Én például könnyebben írok, könnyebben átlátom akár a cikkekben azt, hogy hú, ezt nem biztos, hogy ezzel a szószerkezettel kéne írni, vagy
0: tényleg?
1: Hogy szórendben kéne írni. Igen.
0: Van, hogy hangosan felolvasod azt, amit írtál?
1: Nagyon szeretem egyébként.
0: De érdekes.
1: Igen, meg tehát, hogyha otthon is nem tudom, pakolok, akkor így valahogy segít gondolkozni, meg előrébb menni.
0: De
1: ebben van valami ebben az önreflexiós dologban.
0: Abszolút. Ugye annyit mondanak még, hogy ellenben, hogyha mondjuk 30 évesen még mindig a láthatatlan barátoddal sétálsz az utcán, és hangosan beszélgettek, akkor azért érdemes egy neurológushoz elugrani.
1: Hát igen, az nem biztos, hogy olyan jó.
0: Willik erre mondaná, hogy ingyom-bingyom, rókaprém, más is hülye nem csak én. Ugye? Na, aztán menjünk tovább, figyelj csak.
1: Na.
0: Ott van a gondolatban vitatkozás.
1: Úristen, a fürdőszobában a tusfürdők előtt te ugye? Elmondod a saját érveidet, és megnyered a vitát.
0: Így van. Figyelj, mindannyian csináljuk. Én rendszerint futás közben, képzeld el.
1: Ott tudsz így
0: kikapcsolni? Futás közben valószínűleg ott vezetem le úgy azt a feszültséget és a stresszt, és azt az embert, akivel éppen nem is feltétlenül van vitám, hanem csak nem értek vele egyet.
1: Hát egy kis belső nézeteltérés.
0: Igen, vagy valamiért így meg vagyok rá
1: orrolva,
0: morcizva, akkor vele, hogy lerendezem. Futás közben. Nem mondd már nekem.
1: Egyébként a zuhanysz az egy nagyon jó gondolkozó hely. Hallottam valahol, hogy ott kapcsol ki valahogy így a legjobban az agy, és ott tud a legszabadabban gondolkozni.
0: Tényleg?
1: Ott tudod a legjobban kizárni a külvilágot, mert ott az telefon sem nyom koccot általában, nem zavarnak. Nem...
0: Az igaz.
1: Úgyhogy lehet, hogy ott tudsz így a legjobban kikapcsolni, és befelé nézni.
0: Hát bizony, egy elképzelt vita azzal az emberrel, akivel vagy a valóságban is van nézeteltérésünk, vagy azzal, akivel nagyon nem értünk egyet, esetleg akivel várhatóan a valóságban is lesz vitánk, hát ilyenkor előre lejátszuk a fejünkben ezt a lehetséges konfliktust. A pszichológusok szerint ez is egy természetes dolog. Az elképzelt viták vagy veszekedések valójában ugyanis az agy védekező mechanizmusai, képzeld el, így készülünk fel a stresszes helyzetekre, hogy ne érjen minket esetleg meglepetés, vagy így dolgozzuk fel a már elszenvedett stresszt.
1: Lejátszuk a forgatókönyveket, mint a Dr. Strange a végtelen háborúban.
0: Tekergetjük
1: ott egy kicsit. Csak egyszer nyertek a bosszúállók 1 millióból.
0: Mindenkinek sok sikert!
1: Hajrá!
0: Igen. Na, aztán menjünk tovább. Csinálsz-e olyat, hogy ránézel az órádra, aztán 5 perc múlva megint, Mert közben elfelejtetted, hogy mennyi az idő.
1: Hát, vagy éppen azt hiszem, hogy már végre másik napszak van, és vége a munkának.
0: És rájössz, hogy...
1: És még csak 5 perc telt el, és nagyon fáj ez az 5 perc olyankor.
0: Igen, nekem például futás közben szokott olyan lenni, hogy nyilván, ha ugyanazokon a helyeken futok, akkor így nagyjából tudom, hogy hol van a kilométeres váltás.
1: Igen.
0: És mondjuk, amikor visszafele jövök már a bizonyos távon, akkor szoktam ilyen intervallumokat beépíteni, hogy kilométerenként megállok egy pár másodperccel, hogy egy kicsit a pulzus visszaessen, és akkor újra. És óhatatlanul csinálom, hogy ránézek az órára, hogy na, hol tartok, miközben a környezetből tudom, hogy még csak a felénél, tehát, hogy nem fogok tudni, hogy még nem ott vagyok.
1: Jó cselekvés is egyébként,
0: így
1: szerintem.
0: Így van. Ezt a jelenséget automatikus üzemmódnak hívja a pszichológia, mert hogy az óra megnézése utáni azonnali felejtés oka az, hogy az agyunk csak a rutint hajtja végre, de a kapott információt nem rögzíti a rövid távú memóriában.
1: Hát megvan ez a reszet egyébként, hogy ránézel, ó, 12 óra 30 perc, reszet, és akkor utána újra rá kell néznem, mert nem emlékszel, hogy mit láttál.
0: Így van. Oké, a rutinod az ránézted, de a memóriád azt nem rögzítette.
1: Meg igazából fel se fogod, igen.
0: Így van, így van. Hitetetlen. Nagyon durva, de hogy ezt is csináljuk mindnyájan.
1: És ez egy csomó mindennel van, így szerintem nem csak az órával.
0: Na, erről is beszélgetünk majd mindjárt. Előtte azonban meghallgatjuk blokkunk záródalát, mégpedig Daniel Seavey-t. Nagyon kedveljük ezt a felvételt. Love's a Gun. Ez a dal címe listánk 8. helyén található. Ezzel zárjuk a blokkot, aztán elmegyünk egy pici szünetre, de aztán jövünk Jászminnal vissza, és folytatjuk tovább, és biztos vagyok benne, hogy egy csomószor kimondjátok még, hogy
1: Úristen, ezt én is csinálom.
2: A 8.

0: 20 a csúcson. A Rádió Most 20-20-as slágerlistája.
1: Stay tuned, don't go away now.
0: A legjobbak, a legfrissebbek, első kézből. Right. Rádió Most, Kaposvár. Napközben is önnel, napközben is veled. Világslágerek, világsztárok ajánlásával.
2: Hey yo, it's Drake, dude, I'm crazy. My new favorite is 20 a csúcson.
0: A 20-20-as slágerlista.
3: Visszatértünk, folytatjuk tovább a 20-20-as slágerlistát, melyben Vilike nincs, még mindig Togo-Togóban áztatja a faragott golyókat. Helyette azonban egy fiatal újságíró a vendégem, mégpedig Jónás Jászmin. Hello, Jászmin!
4: Hello, sziasztok!
3: Örülök, hogy itt vagy. Folytassuk tovább, mert hogy beszélgettünk olyan szokásokról, amit ugye mindnyájan csinálunk, de...
4: Nem valljuk be annyira.
3: Hát nem.
4: Nem szeretnénk bevallani.
3: Így van, nem szívesen. Úristen, ezt én is csinálom, mondhatjuk így. Szoktad-e kattogtatni a tollat, igazgatni a tárgyakat, a párnákat otthon? Látom az arcot. Az asztal széléhez igazítod-e a telefont, a billentyűzetet, ezt, azt, amaszt? Vagy esetleg, mondjuk te nem, a körmödet te nem rágod, meg nem bizargálod.
4: Hát helyette viszont
3: készített.
4: Ott van ez a
3: viszont
4: körömfeszegetés, vagy nem is tudom, igen. Van ez az OCD betegség, vagy nem is tudom, minek
3: igen.
4: Mondják.
3: Igen.
4: Hogy ez a mindennek a helyén kell lennie, tudod, ez a minden szimmetrikus.
3: Jó, az már mondjuk egy kényszeres dolog.
4: Igen. De szerintem ide sorolható ez a telefont, ide pontosan, tehát hogy ez is így belénk van kódolva egy kicsit
3: akkor,
4: szerintem.
3: Figyelj, akkor mást kérdezek. Elmész egy asztal mellett, és az asztal szélén mondjuk ott egy billentyűzet, vagy egy bármilyen tárgy, ami egy kicsit ilyen csálén, de lelóg.
4: Ezt így fáj látni egyébként, úgyhogy ezt most így vissza is toljuk szépen.
3: Ennyi, ezt is mindenki csinálja
4: viszont
3: szerintem.
4: Viszont ennek is tökéletesen szimmetrikusnak kell lennie.
3: Igen?
4: Tehát hogy szerintem legyen megfelelően lerakva.
3: Mondjuk ezt én is csinálom sajnos. Nálam is a szekrény szélén van, tudod, ilyen zsebkendő adagoló doboz, és figyelj, én megőrülök attól, hogy az el van ferdülve, szépen megigazítom.
4: Nálam de... szépen a sarokba van berakva az éjjeli szekrényre, pontosan a sarokba.
3: De nem gondolom, hogy kényszeresek vagyunk. Képzeld el, David Beckhamről hallottam, hogy ő csinálja azt, na ott már úgy érzem, hogy én nagyon szeretem bátyust, de hogy ott azért már azt gondolom, hogy így tesó, ő ugye nagyon szeret főzni.
4: Igen.
3: És minden este ezt a felesége mesél el, hogy minden este eltakarít a konyhában, mindent kitakarít, és mikor fölmegy lefeküdni előtte, a gyertyáknak a kanócait is levagdossa méretre,
4: úristen.
3: Hogy reggel minden rendben fogadja.
4: Na ezt én nem csinálom.
3: Hála az égnek.
4: Ez mondjuk elég
3: na,
4: durva.
3: Na az már durva.
4: Ez beteg.
3: De azt gondolom, hogyha igazgatunk, hogyha helyére rakunk dolgokat, az azért még természetes tud lenni. Meg
4: hát meg a szemünknek kellemes.
3: Igen, igen, ezt mindenki csinálja. Na hát azt a jelenséget, ami emögött van, steamingnek nevezik. Ez
4: ami?
3: Egy feszültséglevezetés, hiszitek vagy sem. Az igazgatás is. A körömrákás, a körömfeszegetés, a tollkattogtatás, vagy a lábbal való ritmusütés, illetve az, hogy a káoszból rendet teremts, magyarul megigazgatod a dolgokat, ez mind egyfajta feszültséglevezetés, mert hogy ezek a cselekvések csökkentik a felgyülemlett mentális feszültséget, és ezek is állítólag segítenek a fókuszálásban, hogy egy kicsit az idegrendszeredet megnyugtasd.
4: Egyébként, hogyha valami stresszes helyzet van az ember életében, akár veszekszik otthon a párjával, a munkában nem stimmel valami, otthon takarítanak nagyon sokan. És szerintem igen. Ez is
3: igen.
4: Kb. Olyasmi.
3: Mondjuk tök érdekes, hogy én fordítva vagyok bekötve, mert akkor szeretek takarítani, vagy úgy rendet csinálni, hogyha minden oké. Okay.
4: Hogyha minden oké, okay,
3: meg... vagyok, akkor nem biztos, hogy tudok rá koncentrálni.
4: Akkor meg inkább elfekszel így a kanapén, vagy el?
3: Hát, vagy nem is tudom, vagy inkább megyek és csinálok valami olyan dolgot, amit tényleg brutálisan lefoglal, amiközben nem tudok gondolkodni. Inkább
4: opa.
3: Olyat, mert a takarítás közben tudsz gondolkodni.
4: Ez is olyan érdekes. Én inkább így azzal vagyok elfoglalva, hogy olyankor arra koncentrálok, hogy jó, akkor ezt most így mosom el, ezt
3: aha,
4: így
3: rá
4: rakom
3: tudsz
4: ezt
3: koncentrálni.
4: Aha. Aha, valahogy úgy át tudok kapcsolni arra.
3: Na hát érdekes, ezt azért csináljuk megint csak, hogy oldjuk magunkban a feszültséget.
4: Szúszá.
3: A következő tudom, hogy csinálod.
4: Úristen.
3: Fiktív koncert. Éneklés vagy táncolás otthon, mikor egyedül vagy.
4: Hát ezt honnan hallottad?
3: Vagy így baráti társaságban, vagy akár a munkahelyen, mert azért hallottam, hogy szoktál énekelgetni, de ez teljesen jó, mert én is csinálom, sőt, nálam például képzeld egy rossz szokás, hogyha ha feszült vagyok, akkor fütyörészek. Képzeld el?
4: fütyüléssel oldod a belső feszkót.
3: Igen, igen, igen. Nekem fel se tűnt.
4: És hogyha mérges vagy, azt mondod, hogy na, fütyülök rá.
3: Ez fájt. Na, szóval, hogy...
4: De érdekes.
3: Vagy ott van például ugye a klasszikus fürdőszobai turné, amikor vagy az zuhanyzóban, vagy pedig a hajkefébe, vagy a dezodoros flakonba énekelnek.
4: És a samponok nem a veszekedést hallgatják.
3: Így van.
4: Hanem
3: így
4: csodálatos van. Koncertet.
3: Azt mondják a szakértők, hogy hasonlóan a hangos magunkban beszéléshez, ez is segít az információk rendszerezésében és az érzelmek feldolgozásában, és hogy strukturálni tud a gondolataidat. Ezt is azért csináljuk.
4: Ebbe biztos van valami, nekem kb. 0-24 ott van a zene az életemben. Uh-huh. Hogyha vezetek, hogyha kutyát sétáltatok, azért az AirPods egyik fele mindig bent van.
3: Aha.
4: Hogyha sétálok, hogyha mosogatok, tehát nekem mindig kell, hogy valami zene szóljon.
3: Milyen érdekes. És munka közben is, amikor írsz?
4: Nem. Akkor nem zavar? Szeretem. Igen. De akkor érdekes. Kifejezetten zavar, mert ott szeretem így a saját kis szavaimat, meg gondolataimat előtérbe helyezni, akkor inkább komoly zenét hallgatok, vagy filmzenét, hogyha nagyon bennem
3: meg
4: van.
3: Őrülök.
4: Kérlek szépen.
3: Micsoda intellektus, kérem.
4: Ne tévesztem meg.
3: Igen, de engem nem vársz át. Nem, figyelj csak, ez érdekes közben. Képzeld el, én például, amikor akár a hacsokat szoktam előszerkeszteni, néha nekem viszont nagyon kell, mert egy olyan lelki állapotba hoz egy bizonyos zene, az egy olyan flow-t, amitől uh-huh. sokkal jobban megy.
4: De ez egyértelmű.
3: Az írás, vagy a kreatív gondolatok sokkal jobban meglepnek.
4: Engem az a baj, hogy olyankor, hogyha dalszövege van a zenének, az totál elvisz.
3: Igen.
4: Úgyhogy ilyenkor marad a Karib-tenger kalózai és a többi filmzene.
3: De ez is jó ötlet egyébként, tényleg, hát ezt még nem próbáltam, majd lehet, hogy kipróbálom én is. A következő dolog, ez is tipikus, azt hiszük, hogy magyar szokás, de szerintem nem, a dolgok őrizgetése. Ez még jó lesz valamire.
4: Minden háztartásban van ilyen, nálunk is emlékszem, volt a konyhában még ilyen felhajtható üléssor volt régen.
3: Igen.
4: És tele volt szatyrokkal, teli szatyrokkal.
3: Ez nagyon jó.
4: Hihetetlen.
3: Ezt is mindenki csinálja, tuti.
4: Úgyhogy nálunk direkt le is lett zárva a padlás, megmondták édesanyámék, hogy mi nem gyűjtögetünk már, semmi ez nem jó. Lesz később jó.
3: De tényleg, hogyha úgy van, hogy az ember, mit tudom én, fogadjunk, ez is kapsz egy ajándékot, és van egy szép masni, azt leszeded róla, tuti elteszed azt a szalagot, hogy majd egy másik ajándéknak jó lesz akármi, és van kb. 3000 szalag a
4: szekrényben,
3: az
4: igen.
3: Az ajándékzacskókban,
4: vagy
3: igen.
4: Éppen elteszed emlékbe, mert ezt tudom, hogy mire fog emlékeztetni mindig. És utána megtalálod 10 év múlva, és így gondolkozol, hogy ez hogy került ide?
3: Na igen. Hát képzeld el, hogy a háttérben egy apró rendszerezési kényszer van, de hogy ez velünk jár emberekkel, illetve a stressz, hogyha megválunk attól a tárgytól, hamarosan biztos szükség lesz rá. És tegyem hozzá, mi férfiak tuti csináljuk azt, ha veszel egy, szándékosan nem mondom ki a bútoráruház nevét, ahol összerakható bútor van, a hozzá kapott kis szerszámokat, akár az imbuszkulcsokat, minden egyebet, tuti nem dobjuk ki, hanem ugyanúgy megy a barkácskészletbe, és körülbelül 700 ugyanakkora és ugyanolyan imbuszkulcsunk van, illetve elrakjuk a falhoz rögzítő elemeket is. Mondjuk tegyem hozzá, nálam már volt olyan, hogy szükség volt pont egy ilyen elalakú vasra, és tökéletesen a 70-ből egy darabot felhasználta.
4: Ó, de király!
3: Megérte!
4: Bontottad a pesgőt!
3: Rögtön! Na gyerekek, folytatjuk tovább nem sokára, előtte azonban meghallgatunk egy újabb dalt, és nem sokára hozzuk a retro helyezettet is. Előtte azonban jön Teddy Swims és a Mr. Know It All című dal. Lejjebb csúszott a listán, már csak a 7.
0: A 7.

0: Mr. Mindentudó, Teddy Swims muzsikált itt a Kusza 20-as slágerlistában, drága hallgatók, most pedig elérkeztünk az 5. helyezethez, és a Jászbi most megkapott-e azt a megtisztelő feladatot, ami eddig Vilike kiváltsága volt. Kimondhatod azt, hogy elérkeztünk az 5. helyezethez, ami...
1: A retro helyezet.
0: Na kérem szépen, látod, milyen felszabadító
1: érzés? Tiszta Vilinek érzem.
0: Nem, nagyon szeretjük Vilikét.
1: Így van.
0: Na, hát egy 1986-os dalt fogunk meghallgatni.
1: Hát ez tényleg retro.
0: Pláne neked. Megmered mondani, mikor születtél?
1: Hát 2003.
0: Atya, úristen.
1: Fiatalság, bolondság.
0: Nem, egyébként nagyon érett vagy.
1: Hát, köszönöm.
0: Nézd meg a Vilike mennyi idős aztán.
1: Akkor csak egy
0: úristen,
1: szám.
0: Ha ezt hallja, akkor kapni fogok jövő héten. Atyaik. Na, azért se viháncoljunk, mert sajnos egy szomorú apropó jó retro helyezettet hallgatunk ma meg, ugyanis már 5 éve, hogy távozott Dusty Hill, a legendás ZZ Top szakállas hármasának egyike. Annak ellenére egyébként látod, de milyen durva, hogy 86-os a dal, meg hát nyilván az ZZ Top is inkább a 80-as, 90-es években élte fénykorát, de ennek ellenére te is tökéletesen tudod, hogy ki az a ZZ Top.
1: Nagyjából képben vagyok ezekkel, igen.
0: Bizony. Ő volt mégpedig Dusty Hill a csapat basszusgitárosa, de énekelt és billentyűs hangszereken is játszott. Egyébként sajnos nem élhette meg, hogy bekerüljön bandájával a rock and roll halhatatlanjai közé, hiszen számomra kissé érthetetlen módon a banda csak 2024-ben került be a hírességek csarnokába, ami nagyon-nagyon furi.
1: Kicsit későm.
0: Igen, tehát hogy pont egy ZZ Top nem kerülhet be a rock and roll halhatatlanjai közé, nagyon fura. Minden esetre a mai retro helyezettünk, ráadásul Dusty Hill egyik kedvenc ZZ Top dala, annak ellenére is, hogy ez a dal nem a zenekartól megszokott feszes tempójú, jó kis ilyen country-s rockzene, hanem egy ballada. Dusty Hill ráadásul annyira szerette ezt a nótát, hogy még az esküvőjén is eljátszották. Jön a durva fiú, azaz a Road Boy 1986-ból. Ez lesz az eheti
1: retro helyezet.
2: Húz a csúcson! Gyönyör a kövön.
3: Oh, that's nice.

0: Ez itt a Csúcson. A húz a csúcson.
1: 1986-ból muzsikált a ZZ Top Rude Boy. Nagyon jó kis dal volt egyébként, annak ellenére, hogy nem az a megszokott zúzós ZZ Top felvétel.
2: Így van, emlékszem rá, amikor kijött, imádtam.
1: Azért kellett egy másodperc, hogy
2: lehessen ügyes jó volt, nagyot.
1: Hatalmasat. Emlékszem, amikor kijött, imádtam.
2: Olyan jó volt.
1: Vagy jaj, de jó. Hát ez szuki. Na figyelj csak, maradjunk a szokásoknál, mert lassan véget ér a műsoridőnk.
2: Na mit csinálok én is, úristen?
1: Mindannyian csináljuk, és ez is tipikus, de nem gondoltam rá addig, amíg fel nem térképeztem ezt a területet. A minden lakásban megtalálható ruhaszék vagy ruhaszékek, ami kizárólag a még nem koszos, de már nem tiszta ruhák tárolására szolgál.
2: Nálam inkább egy ilyen átmeneti állapot a tiszta ruhák és az elrakás között általában.
1: De arra is jó, igen.
2: A másik hálóban az ágy egyik fele. Nálam nincsen fotel, meg nem tudom én mi, a konyha messze van meg a nappali, úgyhogy nálam a háló melletti másik helység háló.
1: Na tessék, de nálam is tipikus ez, hogy van rajtad egy póló, vagy egy gatya, vagy egy olyan ruha, ami egy órát volt rajtad, körülbelül csak elugrottál benne boltba, vagy valahova, és hazaérsz, és ugye otthon leveszed, ahhoz már idézőjel koszos, hogy visszarakd a szekrénybe.
2: De ez még jó lehet még egy ilyen alkalomra.
1: Így van, de ahhoz meg még tiszta, hogy rögtön a szennyesbe menjen. Tipikus.
2: Teljesen.
1: És hány olyan szék van a lakásban, vagy fotel tényleg,
2: igen,
1: vagy egy ilyen lepakoló, vagy akár nyilván a frissen.
2: Igen.
1: Ez is milyen fura. Nálam is előfordul, hogy a szárítóról innen-onnan összehajtogatod a ruhákat, de ahhoz már nincs kedved, hogy bevidd a gardróba a szekrénybe, ezért lepakolod szépen az ágyra.
2: Mert az akkor egy nyűg, az a három lépés.
1: Így van. Aztán maradjunk egy kicsit otthon, ez is tipikus szokás, úgy nassolnék valamit. Kinyitom a hűtőt, megnézem, nincs benne semmi. Becsukom, visszamegyek, nézem a tévét. Majd 5 perc múlva újra megyek, újra kinyitom a hűtőt, azt várva, hogy hát ha ott termet valami finom.
2: Az, amit pont megennél.
1: Akkor már én kompromisszumokra kész vagyok. Még a hangyákkal is osztoznék rajta, csak valami édes legyen. De nem tipikus, hogy nyitogatjuk a hűtőt 5-6-szor, azt remélve, hogy majd lesz
2: valami. Oda kerül, valami, mert éppen lehet, hogy nem nassolnál, hanem vacsiznál, de jaj, már úgy unom a szalámit, meg úgy ennék egy kis, nem tudom, szalonnát.
1: Igen, valószínűleg ott fog teremni.
2: Egy jó házi kolbász.
1: Na, menjünk még egy tipikus sztorira. Hív valaki, de nem akarod felvenni.
2: Megnyomod az oldalsó gombot.
1: De nem nyomod ki a telefont.
2: És csak így nézed, hogy mennyire kitartó a delikváns.
1: Megvárod, amíg abba hagyja a hívást, és később írsz rá, hogy jaj, bocs, nem tudtam felvenni, mert érzés van, szkamuzol valószínűleg, nem tudtam felvenni ezért, mert azért. Hát gyerekek, egyértelmű konfliktus kerülés.
2: Nem tudtam felvenni, mert néztem, ahogy hívtál.
1: Nagyjából igen. Figyelj, ráadásul tudjuk, hogy nem szép dolog, ezért nincs pofánk kinyomni, mert tegyük hozzá azt is, hogy ha valami olyan dolgod van, hogy tényleg benne vagy valamibe és fontos, és belecsörög a telefon, hogyha tényleg magadnak is be tudod igazolni, hogy most nem tudom felvenni, akkor lazán kinyomod.
2: Amúgy igen.
1: Hogy ne csörögjön, mert akkor is kinémíthatnád.
2: De ez a kinyomás, ez egy olyan elutasítás, ez az azonnali direkt elutasítás.
1: Így van, de azzal nincs gond, hogyha dolgod van, akkor úgy érzed, hogy fel vagy hatalmazva arra, hogy kinyomhatod. Így van. Ha viszont tudod, hogy igazából nincs most kedvem beszélgetni, vagy így, akármi, akkor azért nem, nincs pofát kinyomni, pedig kinyomhatnád, és mondhatnád, hogy most egy fontos dolgom volt, de nem, inkább megvárod, hogy csörögjön, és utána írsz.
2: Mert így könnyebb a mi kis lelki világunknak.
1: Tipikus! Atyaik! Aztán, én csinálom sajnos, nem tudom, te csinálod-e, és ti drága hallgatók, számoljuk néha a közlekedésben a tereptárgyakat, a zebrát vagy a lépcsőket.
2: Annyira idegesítő szokás, hogy lépek 1-2-3-4-5-6-7-8, 1-2...
1: Így.
2: És
1: főleg a lépcsőknél és a rövidebb lépcsőknél, mert amikor ilyen iszonyat hozzá, akkor meg azért számolod, hogy
2: igen,
1: na, vajon ez mennyi lehet. Nagyon durva.
2: Én Pécsre, amikor jártam egyetemre, bevallom, várnom kellett a buszra általában egy 20 percet a helyi járatos buszra.
1: Igen? Mit számoltál?
2: Volt egy nap, amikor a mentőket sajnos,
1: De
2: másnap volt egy a taxikat.
1: Csak ég, a kis forgalom.
2: És hallgattam a kis zenémet, és akkor

0: Kettő.
1: Mindannyian csináljuk, gyerekek. Valamit tuti számolunk. Vagy a másik még a mozgásba belevitt szimetria, magyarul vagy a zebrára lépsz rá a csíkra, vagy csak a csíkok közé. Vagy ha ilyen járólapok vannak, akkor úgy lépkedsz, hogy ne lépj rá a fogára. Tipikus. Atya ég. Na. Aztán a következő szokás. Mondjuk én nekem, ez fura, hogy a felsoroltak között van, de azért nézzük meg.
0: Na lássuk.
1: Mindenki megszagolja néha magát, ha nem látják, hogy minden oké-e az illatával.
0: Én inkább meg szoktam kérdezni, de melyik a kedvesemhez, hogy így legyezem magam, hogy jó illatom van.
1: Atya ég, nem mondod.
0: Ilyen belső félsz inkább.
1: Ugye?
0: Hogy ilyen rossz visszakapcsolás.
1: Azért megszagolgatják magukat, hogy minden oké-e. Hát jó, valaki nem feltétlenül szagolja meg magát, őt nem zavarja, mert olyat is ismerünk ugye párat.
0: Akadnak.
1: Hétköznapi jöttünkben, mentünkben ugye a városban, másrészt pedig meg olyan is van, akit meg nem zavarja. Beszippant a
0: nekem inkább kutyához. Az kell tényleg, hogy biztosan más érzi, mert én már nem. Pedig na, igen, olyan parfüm igen. Van rajtam általában, ami egész nap kitart. Uh-huh. De te már nem érzed, úgyhogy...
1: Igen, mert megszokott. Igen. Aztán zárásként, gyerekek, ha a hangerőt állítod a tévén, egészre vagy ötre végződik-e a szám mindig?
0: Hát... Igen, ez nálunk így van.
1: Tényleg. Egy darabig nekem is volt itt, de leszoktam róla. Tehát most már engem az van, hogy ha zavar, lazán lehet, mint a 17-es.
0: Az a baj, hogy most már egyébként észrevettem, hogy egészen nagy a különbség a 10 és a 15 között.
1: Ja, igen.
0: Tehát nekem is el kell fogadnom a 13-at mondjuk. De annyival jobban esik a szememnek, amikor látom, hogy 10. Oh, de szép.
1: De szép az a szám, de szép kerek szám. Hát bizony. Na drágáim, hát szerintem mindannyian csináljuk ezeket a szokásokat, és szerintem nagyon sokan mondták ma azt, hogy úristen, ezt én is csinálom. Na de, mindezen fura szokásokat azért hoztuk fel, mert bizony annak is vannak pszichológiai hatásai, hogy ezt így most közösen megbeszéltük.
0: Egyébként igen, tehát furcsa, hogy más is csinálja.
1: Egyrészt a validáció, tehát ugye a megerősítés. Az agy megnyugszik, mert megkapja a visszaigazolást, hogy nem vagyok hülye, hanem normális vagyok.
0: Nem vagyok furcsa, ti is azok vagytok. Úgy,
1: így van, ha ti is furcsák vagytok, akkor nem furcsa, ugye ezt szokták mondani. Állítólag dopamin és oxitocin löketet is adott a közös megbeszélés. Nagyon szívesen, örülünk.
0: Hát ezt úgy értem egyébként.
1: A közösségvállalás és az összetartozás érzése azonnal beindítja egyébként a boldogság hormonok termelődését, ezt mondják. Úgyhogy örülünk, hogyha ezt el tudtuk érni. Aztán a magányérzetet is csökkentettük vele állítólag, a szégyenérzetet is csökkentettük vele, illetve a közös humort, hát erre épül a műsorunk.
0: Nagyon szívesen.
1: Jászmin, én neked nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél, és vendégműsorvezető voltál. Én nagyon élveztem, nagyon jó volt.
0: Hát köszönöm szépen a lehetőséget, nagyon jól éreztem magam, és nagyon érdekes témát dolgoztunk fel szerintem.
1: Szerintem is. Vigyázz magadra, Jászmin, jó munkát kívánok neked.
0: Viszont kívánom, és minden jót.
1: Drága hallgatóink, nektek pedig a figyelmet köszönjük. Listánk harmadik helyezettjével búcsúzunk, ugyanis múlt héten ugye Teddy Swims-el és Shakirával is együtt töltöttük így a 20-a csúcson végét, most azonban Bebe Rexát fogom szólítani, Sad Girls című dala még mindig a harmadik, ezzel köszön el a mai hacs, találkozzunk jövő héten, vigyázzatok magatokra, ti is, sziasztok!
2: A harmadik

0: Ez volt a 20 a csúcson, a Rádió Most 20-20-as slágerlistája.
1: Adiós!
0: Reklám.
2: Augusztus 15-én és 16-án Strandfesztivál az Igali gyógyfürdőben. Szombaton a sztár vendég Tabáni István, majd éjszakai fürdőzés arab hastánc show-val. Vasárnap délután a medence partján fellép a Forever Duo és az Irigy Hónajmirigy. A vasárnap családi nap Igalban. A 10 év alatti gyerekek ingyen látogathatják a fürdőt. Találkozzunk a Strandfesztiválon. Bővebb információ az Igali fürdő Facebook oldalán.
3: A Hírofonban mindig segítőkész csapat és széles választék fogad. Legyen szó mobilról vagy számítástechnikáról, itt jó helyen jársz. A régi Aldis üzletünk áraihoz képest a kiegészítőket 10-50%-kal kedvezőbben tudod beszerezni. Keddenként pedig biztosan féláron kapod. Hírofon. Várunk Kaposváron, a Honvéd utca 55-ben, a szolgáltatóházban, a Digi Volt helyén.
4: Nyáron irány a Balaton?
5: Na, és esténként kultkikötő.
4: Jó ötlet, mit nézzünk? Színház, koncert, gyerekprogram?
5: Bármit választunk, jó lesz. Már küldöm is a műsort.
6: kultkikötő.hu.
7: Cowboyok és cowgirlök, figyelem! Augusztus 15-én Desedai Country Kaland a Nekem a Deseda szervezésében. 14 órától Roli Bohóc, Mini Diszkó, Cukorka Eső, Patkódobó verseny, Pónilovaglás és egész délután DJ Forkman teremti meg az igazi western hangulatot. Ne hagyjátok ki a nyár egyik legvidámabb családi programját augusztus 15-én. Részletek a Nekem a Deseda Facebook oldalán.
8: Hihetetlen, de igaz! A Mantrani cipő hihetetlen akciójában két pár lábbeli vásárlása esetén csak az egyiket fizeti teljes áron, míg a másodikat 2000 forintért vásárolhatja meg. Részletek a Kaposvár plázában. Ne feledje, ha cipő, akkor Mantrani.
3: Kint tombol a nyár, bent pedig hűvös kényelem és rengeteg inspiráció vár. A Baroszőnyeg áruházban mindent megtalálsz, ami egy szebb otthonhoz kell. Laminált, SPC, vinil és PVC padlók, szőnyegek, függönyök, karnisok, falpanelek, műfű és még sok más. Klimatizált áruház, hatalmas raktárkészlet, ingyenes kaposvári kiszállítás. Baroszőnyeg áruház, Kaposvár, Baross Gábor utca 8-10.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
9: Tűzijátékkal és számos programmal ünnepli Kaposvár augusztus 20-át. Folytatódnak a Duna vízszintjének megemelését célzó munkálatok Paksnál. Köszöntöm a hallgatókat, 16 óra van, Cserhamik Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. Tűzijátékkal és számos programmal ünnepi augusztus 20-át Kaposvár jövő hét csütörtökön. A nap folyamán két helyszínen is lesznek programok az államalapítás ünnepén. A Kossuth téren 9:30-kor vonják fel a nemzeti lobogót, majd ünnepi műsor, kenyérszentelés, koszorúzás és szentmise következik. Délután 3 órától a Városligetben folytatódik az ünnep, ahol családi és gyermekprogramok, lovagrendi és solymász bemutató, valamint koncertek is várják az érdeklődőket. Fellép többek között Kovácsovics Fruzsina, a Kaposvári Helyőrségi Zenekar és a Magyar Band. Az ünnepi programot este 9 órakor zárja a tűzijáték. Folytatódnak a Duna vízszintjének megemelését célzó munkálatok Paksnál. Magyar Péter miniszterelnök csütörtök délutáni sajtótájékoztatóján arról számolt be, hogy az egyik 80 méteres bárkát már keresztbe állították a folyón. A térségben két bárkát süllyesztenének el szükség esetén, hogy átmenetileg megemeljék a vízszintet. Közben épül a tartósabb megoldásnak szánt fenékküszöb is. A teljes munka mintegy 30 napig tarthat, de a szakemberek szerint már 35 ezer köbméter kő beépítésével is elérhetik a szükséges vízszint emelkedést. Lengyel szurkolók támadtak Fradi drukkerekre a csapat csütörtöki Európa Liga selejtezői előtt Zabrzéban. A maszkos támadók szerda este ruhantak le egy pizzériát, ahol magyar szurkolók is tartózkodtak. Megdobálták az épületet és betörték az ablakokat, a fradisták pedig megpróbálták elbarikádozni magukat. A támadás mintegy 8 percig tartott, de a lengyelek a rendőrök kiérkezése után elmenekültek. Egy magyar szurkoló súlyosan megsérült, menekülés közben eltörte a lábát és kórházban ápolják. Két országos adománygyűjtő akció is indult a rászoruló gyerekek iskola kezdésének segítésére. A Magyar Máltai Szeretett Szolgálat augusztus 16-áig az Interspar áruházakban gyűjt új füzeteket, írószereket, iskolatáskákat és más tanszereket. A Magyar Ökumenikus Segélyszervezet pedig elsősorban a gyerekek tanév közbeni felzárkóztatására gyűjt. Céljuk 20 millió forint összegyűjtése, amelyből 2000 órányi fejlesztő foglalkozást biztosítanának nehéz helyzetben élő gyerekeknek. Letartóztattak egy férfit Győrben, mert megharapott egy rendőrt. A 30 év körüli férfit hétfő hajnalban kukákrongálása közben értéktetten a járőrök. Intézkedés közben az egyik rendőr karját véresre harapta a férfi. A tettes többszörös visszaeső és jelenleg is több büntető eljárás folyik ellene garázdaság és lopás miatt.
1: Időjárás jelentés.
9: A nap hátralévő felében is marad a napos, meleg idő. Az északkeleti szél időnként megélénkülhet, a hőmérséklet pedig késő délután is 30 fok környékén alakul. A következő napokban sem tér vissza majd a nagy hőség. Marad a napos, száraz idő, kevéssel 30 fok feletti maximumokkal, az északák pedig felfrissülést hoznak.
1: Időjárás jelentést hallottak
2: a Rádió Most stúdiójában.
6: Győrti Betta.
10: Hello ismét, szép délután mindenkinek, lépnem kell, ezt már sokan együtt fogják énekelni a Kuplunggal, az újdonság mindjárt szól azoknak, akik éppen lépnek a munkahelyükről, de előtte táncoljunk is egy kicsit DJ Bobóval. Somebody.

volt a Summer az I Don't Wanna Get Hurt című klasszikusával a rádió. Most van 4 perccel múlt el 4:45. Na, véget ért ez a munkanap? Jöhet a pihenős része? A jövő hét egy kis hosszabb pihenést tartogat nekünk, és lehet, hogy a karácsonyi időszak is. Már biztos, hogy hallottatok róla, hogy munkaszüneti nappá szeretnék tenni december 24-ét, és egy egyszerű törvénymódosításnak köszönhetően meg is történhet ez, így elkerülhetők lennének a hosszadalmas jogi eljárások és még a népszavazás is, amit ugye korábban szerettek volna kiírni ezzel kapcsolatban. Most a társadalmi és politikai akarat is egybeesik, úgy néz ki, úgyhogy a magyar családok lehet, hogy idén már békében munkaszüneti napon készülődhetnek a Szentestére. De az is lehet, hogy idén még ez nem valósul meg, hanem jövőre csúszik át a dolog. Nincs olyan messze már karácsony, mint azt most gondolnánk, de addig még sok minden történhet, úgyhogy éljetek meg minden napot örömmel. Minellit Dalát játsszuk most nektek.

0: közlekedési információk.
1: Egy kedves, de névtelen hallgatónktól kaptuk az infót, hogy a Füredi úton a Buzavirág kereszteződésnél koccanásos baleset történt, a 4 sávból egy járható. Az nem olyan kis koccanásos baleset lehet akkor, remélem, hogy senkinek nem esett baja. Köszönjük szépen az infót, 70-32-32-355, ide jöhet a többi is, vigyázzatok magatokra.
0: Közlekedési információkat hallottak. Jó utat!
2: Légy önmagad! Ne érd be kevesebbel,
0: mert a pillanat a tiéd. Rádió Most.

0: Kaposvár legfontosabb eseményei és legfrissebb hírei a Kapos Televízió hírműsorában.
1: Ma este is lesz Kapospont, és benne szó arról, hogy bár Somogy némiképp szerencsésebb helyzetben van, mint az alföldi vármegyék, így is hatalmas gondokat okoz az aszály, ez látszik a termésen. Ukrán gyerekek nyaraltak a közelmúltban Balaton öszödön, a fiatalok közül sokan háborús árvák, mások szülei pedig még most is a fronton harcolnak. Állatgondozás, bunkerépítés, lekvárfőzés, kirándulás. Ilyen programokon is részt vehettek a Szennai Skanzen táborának résztvevői. További részletek ma este a Kapospontban.
0: A képes hír összefoglalót este 7 órától láthatják a Kapos Televízióban.
2: Műsorajánló. Kaposvári Krónika. A város hír összefoglalója minden nap 18 órától itt, a Rádió Moston. Műsorajánlót hallotta.
3: 91.2. Rádió Most.

hazafelé? Tőlünk mindent megtudhat, amiről napközben lemaradt. A legfontosabb információk, a legfrissebb hírek és a legjobb zenék. Rádió Most, Kaposvár. Hazafelé elkísérjük.

az Offenbach dala volt, a Feelings Don't Lie című a rádió moston. Egy perc múlva lesz 3:45. Nem úgy, mint Houdini, de eltűnök most én is. Dua Lipa dalával, és jön még John Newman, a Nickelback és a Five a Queen-nel a hírekig, aztán indul a zenemaraton. Ahogy mondtam, nem örökre búcsúzom el. Találkozni fogunk nem sokára újra, remélem itt a 91.2-n. Legyen csodás napotok, Györfi Bettát hallottátok.

0: hazafelé?
1: Tőlünk mindent megtudhat, amiről napközben lemaradt. A legfontosabb információk, a legfrissebb hírek és a legjobb zenék. Rádió Most, Kaposvár. Hazafelé elkísérjük.

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd.
1: Okay.
0: Ne maradj le róla.
2: Reklám. Új padló, minőségi ajtó, stílusos falburkolat. Itt az alkalom. A Diego klubkártyás napok alatt augusztus 13-a és 16-a között 15-20% kedvezményt adunk számos termékünkre. Ne hagyd ki az augusztus egyik legjobb lakásfelújítási ajánlatát.
3: Nyitva hétköznap 9-től 17:30-ig, szombaton 9-től 14 óráig, vasárnap 9-től 13 óráig, Kaposváron, a Dombóvári út 3-ban.
2: Diego. Otthon, generációkon keresztül.
4: Egy pillanat, és már is megtörtént a baj. De a folytatás már rajtunk múlik. A Nyitrai Autóház karosszéria műhelyei helyszíni kárfelméréssel, teljes körű kárügyintézéssel és csereautószolgáltatással segítik Önt a nehéz helyzetben, hogy a javítás gyors és gördülékeny legyen. Horpadás, fényezés vagy szélvédő csere? Autója jó kezekben van. Részletek karamboloskárügyintézés.hu. Nyitrai Autóház. Vissza az útra, gond nélkül!
5: Pénteken Szilva vásár a Marász Plusznál. A Szilvát 6 kg-os kiszerelésben hasznos kis farekeszekben tudod megvásárolni. A Szilva kilója 550 forint, azaz egy rekesz ára 3300 forint. Ha biztosra mennél, adj le előrendelést az alábbi címen www.szilvavásár.hu. Tehát még egyszer, Szilva pénteken 1 kiló 550 forint. Na de hol?
6: Füredi út és raktár ott a sarkán.
5: Előrendelés www.szilvavásár.hu.
7: Nagy bevásárlás otthonra, nagyker árakon?
8: Igen!
7: A Kaposvári West nagykerben. Élelmiszer, italáru, kávé, édesség, háztartási vegyi áru, papíráru, állateledel, minden, ami otthonra kell. Nagyker áron, mindenkinek. West nagyker, Kaposvár, Kondvezér utca.
9: A név ismerős, a szemlélet megújult. Kaposvár legnagyobb magánegészségügyi intézménye ismét helyi kézben, és mostantól újra Kapos Medikál néven várja pácienseit. Új lendülettel, még több fejlesztéssel, változatlan elkötelezettséggel. És ezt szeretnénk Önnel is megünnepelni. Augusztus 31-ig minden páciensünk 30-40% kedvezményértékű ajándékot kap. Kapos Medikál. Régi ismerős, új kezdet az egészség szolgálatában.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
10: Köszöntöm a hallgatókat, 17 óra van, Cserhalmi Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. Egy anyamacskát és két kis cicáját mentették ki a tűzoltó Kaposváron az Egyetem Bajcsi Zsilinszky utcai épületénél. Az állatok az udvaron feltehetően beugrottak valami után egy csőbe, ahonnan már nem tudtak kijönni. Kétségbe esett nyávogásukra az egyetem egyik munkatársa figyelt fel, aki segítséget hívott. A kaposvári tűzoltók végül mind a három macskát épségben kiszabadították a csőből. Gyorshajtókat és szabálytalanul közlekedő kamionosokat is ellenőriztek a rendőrök szerdán Somogyban. Marcal és Fonyót környékén 8 óra alatt csaknem 8000 autó sebességét mérték meg, és 124 sofőrt kaptak gyorshajtáson. Az M7-es autópályán somogyi szakaszán közben főként azt figyelték, hogy a kamionosok betartják-e az előzési tilalmat és a megfelelő követési távolságot. Itt összesen 11 sofőrrel szemben intézkedtek. Honvédségi helikopterek is részt vettek a szabadtéri tüzek oltásában a Veszprém megyei Öskünél és Várpalotánál. A lángok szerda délután csaptak fel és csaknem 190 hektárt érintettek. A tüzet csütörtök reggelre sikerült eloltani. Az oltásban két honvédségi helikopter is részt vett, amelyek összesen 22-szer fordultak vízzel. Egy-egy alkalommal 2500 liter vizet szállítottak a nehezen megközelíthető területekre. A katasztrófa védelem szerint csak szerdán 118 szabadtéri tűzhöz riasztották a tűzoltókat országszerte. Tejet hívott vissza az Aldi minőségi probléma miatt. A visszahívás a Milsani márkájú 1 literes, 3,5%-os zsírtartalmú tej egyik tételét érinti. Arról a termékről van szó, amelynek csomagolásán szeptember 2-ai minőségmegőrzési idő szerepel. A tejet bármelyik Aldi üzletbe vissza lehet vinni, és a vételárat blokk nélkül is visszaadják. A Milsani tej többi tételét nem érinti a visszahívás. Két országos adománygyűjtő akció is indult a rászoruló gyerekek iskolakezdésének segítésére. A Magyar-Máltai Szeretetszolgálat augusztus 16-áig az Interspar áruházakban gyűjt új füzeteket, írószereket, iskolatáskákat és más tanszereket. A Magyar Ökumenikus Segélyszervezet pedig elsősorban a gyerekek tanév közbeni felzárkóztatására gyűjt. Céljuk 20 millió forint összegyűjtése, amelyből 2000 órányi fejlesztő foglalkozást biztosítanának nehéz helyzetben élő gyerekeknek. Tenerifén fogtak el egy magyar párt, akik az európai körözési toplistán is szerepeltek. A 32 éves férfit és 32 éves társát azzal gyanúsítják, hogy vezető szerepet töltöttek be egy kábítószerkereskedő bűnszervezetben. A banda felszámolásakor több ezer tő kendert és több mint 1800 kg marihuánát foglaltak le. A pár elmenekült a hatóságok elől, végül a magyar és spanyol rendőrök együttműködésével Tenerifén fogták el őket.
2: Időjárás jelentés.
10: A nap hátralévő felében is marad a napos, meleg idő. Az északkeleti szél időnként megélénkülhet, a hőmérséklet pedig késő délután és 30 fok környékén alakul. A következő napokban sem tér vissza majd a nagy hőség. Marad a napos, száraz idő, kevéssel 30 fok feletti maximumokkal, az északák pedig felfrissülést hoznak.
2: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

legfontosabbak és legfrissebbek a legjobb zenék társaságában. Rádió Most a 91.2-n. Velünk semmiről nem marad le.

műsorajánló. Egy visszaszámlálás, aminek nem csak a végén van csattanó. 20 a csúcson. A 20-20-as slágerlista Malovacki Miklóssal és Molival minden csütörtökön 15 órától. Ha lemaradtál, hallgass meg az ismétlést szombaton 10-től. Műsorajánlót hallotta. A pillanat a tiéd. Rádió Most.

0: Zenemaraton.
1: Yeah, go ahead.
0: Igazi zenedömping a 91.2.
2: Oh my God.
0: Rádió most.

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd.
1: Okay.
0: Ne maradj le róla.
2: Reklám. Augusztus 15-én és 16-án strandfesztivál az Igali gyógyfürdőben. Szombaton a sztár vendég Tabáni István, majd éjszakai fürdőzés arab hastánc showval. Vasárnap délután a medence partján fellép a Forever Duo és az Irigy Hónaj Mirigy. A vasárnap családi nap Igalban. A 10 év alatti gyerekek ingyen látogathatják a fürdőt. Találkozzunk a strandfesztiválon. Bővebb információ az Igali fürdő Facebook oldalán.
3: Cherry Tigo full hybrid modellek már 8.590.000 forinttól a Kaposvár Kár Kft-nél fix 2,9% THM-mel. Megbízhatóság, 7 év garancia, modern technológia. Tesztvezetésért látogasson el a Kaposvár Kár Kft. Pécsi utca 4 szám alatt található Cherry szalonjába a Rákóczi focipálya mellett. Cherry, kár lenne kihagyni.
0: Reklám hangzott el. Kaposvári Krónika. A város hír összefoglalója.
4: Köszöntöm a kedves hallgatókat! 2026. augusztus 13-a csütörtök, 18 óra van. A Rádió Most helyi hír összefoglalóját Cserhami Krisztiántól hallják. Vízijáték, kenyérszentelés, gyermekprogramok és koncertek. Jövő hét csütörtökön számos programmal ünneplik augusztus 20-át Kaposváron. A nap folyamán két helyszínen is programok lesznek az államalapítás ünnepén. A Kossuth téren 9:30-kor vonják fel a nemzeti lobogót, majd ünnepi műsor, kenyérszentelés, koszorúzás és szent mise következik. Délután 3 órától a Városligetben folytatódik az ünnep, ahol családi és gyermekprogramok, lovagrendi és solymász bemutató, valamint koncertek is várják az érdeklődőket. Fellép többek közt Kovácsovics Fruzsina, a Kaposvári Helyőrségi Zenekar és a Magyar Band. Az ünnepi programot este 9 órakor tűzijáték zárja. Vége a száguldozásnak. Múlt hét szombat éjszaka a rendőrök driftelő autósokra csaptak le Kaposváron. A Baross Gábor utcai körforgalomban több sofőr szabálytalanul körözött autójával, akadályozva a forgalmat és zavarva a környéken élőket. Lakossági bejelentés után a rendőrök 4, 18 és 25 év közötti férfit ellenőriztek. Két autóról kiderült, hogy engedély nélkül alakították át, ezért bevonták a forgalmi engedélyüket. Később a térfigyelő kamerák felvételei alapján végül mind a 4 sofőr ellen szabálysértési eljárás indult. Véradókat várnak a hosszú hétvége előtt. Na, a közelgő hosszú hétvége miatt a szokásosnál is fontosabb, hogy minél többen adjanak vért. Bár a vérkészlet jelenleg stabil, az ünnepi időszakban általában kevesebben jelentkeznek véradásra, miközben a betegellátás és a műtétek nem állnak le. Kaposváron hétfőn 11 és 13 óra között a Ripper-Római Múzeumban, kedden 9 és 18, szombaton pedig 8 és 14 óra között a Területi Vérellátó Intézetben várják a véradókat. Emellett Igalban, Nagyatádon, Balatonbogláron és Zamárdiban is szerveznek véradást jövő héten. Idobot cigicsík okozhatta a tüzet. Lángra kapott egy bokor szerdai jel a Szondi utcában egy társasház előtti zöld területen. A tüzet eloltotta az egyik lakó még a tűzoltó kiérkezése előtt. Az egység ezután a még parázsló részeket is eloltotta. Egy környékbeli szerint a tüzet egy ablakon vagy erkélyről kidobott cigarettacsík okozhatta. A száraz időben a lángok könnyen tovább terjedhettek volna a környező fás bokros területre. Kétségbe esett nyámogásra lettek figyelmesek. A tűzoltó Kaposváron az egyetem Balcsy-Zsilinszky utcai épületénél egy anyamacskát és két kis cicáját mentették ki egy csatornából. Az állatok az udvaron feltehetően beugrottak valami után a csőbe, ahonnan már nem tudtak kijutni. Kétségbe esett nyávogásukra az egyetem egyik munkatársa figyelt fel, aki segítséget hívott. A kaposvári tűzoltók végül mind a három macskát épségben kiszabadították a csőből. A Hold utcában lom, Szenyéren pedig kaza légett. Szerdán és csütörtökön két helyen is komolyabb tűzhöz riasztották a tűzoltókat Somogyban. Kaposváron a Hold utcában szerda délután egy családi ház mögött felhalmozott lom gyulladt ki, a lángok pedig a száraz növényzetre és két melléképületre is átterjedtek. Az oltás közben 4 kempinggázpalackot is találtak a tűzoltók. Csütörtök reggel Szennyéren pedig 15 körbála kapott lángra, a tűzoltók megfékezték a tüzet, így az nem terjedt át a közelben lévő másik kazanra. nem csak cicákat, gólyákat is mentettek. A kaposvári szennyvíztelep ülepítő tavából két bajba jutott gólyát kellett kimenteniük a köteleseknek a napokban. A madarak kedden délután kerültek bajba, a kötél speciális mentőszolgálat munkatársai pedig csónakkal jutottak el hozzájuk, és mindkettejüket sikerült biztonságosan partra vinni. A gólyákat ezután megfürdették, majd átadták a Duna-Dráva Nemzeti Park munkatársainak. A madarakat megfigyelésre a Nemzeti Park egyik telephelyére szállították. Kagylóvágások, rovarcsípések, rosszul létek. A Vöröskereszt önkéntesei idén már több mint 900 alkalommal nyújtottak segítséget a Balaton déli partjának strandjain. Leggyakrabban kagylóvágásokkal, horzsolásokkal, rovarcsípésekkel és a nagy meleg okozta rosszul létekkel fordultak hozzájuk. Öt esetben mentőt is kellett hívniuk ájulás vagy súlyos allergiás reakciók miatt. Az önkéntesek augusztus 20-áig 10 déli parti strandon teljesítenek szolgálatot. Előzgető kamionosok, száguldozó autósok. Szerdán a somogyi rendőrök gyorshajtókat és szabálytalanul közlekedő kamionosokat is ellenőriztek. Marcali és Fonyód környékén 8 óra alatt csaknem 8000 autó sebességét mérték meg, és 124 sofőrt kaptak gyorshajtáson. Az M7-es autópályás somogyi szakaszán közben főként azt figyelték, hogy a kamionosok betartják-e az előzési tilalmat és a megfelelő követési távolságot. Itt összesen 11 sofőrrel szemben intézkedtek. A hajókon is kifog a sekély Balaton. Egyre több vítorlás fut homokpadra a Balatonon. A vízimentők szerint az idei szezonban már számos alkalommal riasztották őket a sekély vízben megfenektett hajókhoz. Ezek kiszabadítása a speciális feladat, amelyhez különleges köteleket és évek alatt kialakított módszereket használnak. A vízimentők szerint az esetek 99%-ában sikerül kiszabadítaniuk a homokpadra futott hajókat. Nem vette észre a motorost. Kanyarodás közben elütött egy motorost egy autós Balatonbogláron még 2024. augusztusában, és emiatt most vádat emeltek ellene. A férfi meg akart fordulni az autójával. Egy közlekedő kocsit még elengedett, az utána érkező motorost azonban már nem vette észre, és elé hajtott. A szabályosan közlekedő motoros nem tudta elkerülni az ütközést, és olyan súlyosan megsérült, hogy maradandó mozgáskorlátozottsága alakult ki. Az ügyészség felfüggesztett szabadságvesztést és vezetéstől való eltiltást indítványozott az autóssal szemben. Végezetül pedig sporthírek. 3-ból 3. A kaposvári Rákóczi labdarúgó csapata a harmadik bajnoki meccsét is megnyerte az NB3 délnyugati csoportjában. Az együttes szerdán Szekszárdon 3-0-ra nyert. A csapat góljaiból 2-t Rácz Balázs szerzett, illetve Nicolo Mazzonato talált még be rajta kívül. A Rákóczi így 3 kör után 100%-os mérleggel vezeti a tabellát. A csapat legközelebb az NB3-ban 2 hét múlva, augusztus 26-án játszik hazai pályán a Paks 2-vel. Kicserélődik a KVK kerete. A kaposvári vízilabdaklub első nyári igazolása a Vasastól érkező Gábor Lőrinc. A 2002-es születésű játékos korábban a Ferencvárossal magyar bajnokságot és magyar kupát is nyert, valamint bronzérmes lett a Bajnokok Ligájában. A KVK kerete jelentősen átalakul a nyáron, összesen 7 új játékos érkezik a csapathoz.
0: Ez volt a Kaposvári Krónika.
3: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
0: Időjárás jelentés.
4: Este általában tiszta lesz az ég és 24-25 fokot mérhetünk, hajnalban pedig 16 fokig hűl a levegő. Holnap is marad a mérsékelten meleg, a sok napsütés mellett 30 fok lesz a csúcsérték. A hétvégére viszont picit erősödik a felmelegedés, és 32-33 fok várható.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió. Most.

0: Hírek most!
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Cserhami Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. Driftelő autósokra csaptak le a rendőrök Kaposváron. Múlt hét szombat éjszaka a Baross Gábor utcai körforgalomban több sofőr szabálytalanul körözött autójával, akadályozva a forgalmat és zavarva a környéken élőket. Lakossági bejelentés után a rendőrök 4, 18 és 25 év közötti férfit ellenőriztek. Két autóról kiderült, hogy engedély nélkül átalakították, ezért bevonták a forgalmi engedélyüket. Később a térfigyelő kamerák felvételei alapján végül mind a 4 sofőr ellen szabálysértési eljárás indult. Tűz ütött ki szerda éjjel a Szonti utcában. Egy társasház előtti zöld területen kapott lángra egy bokor, amit még a tűzoltó kiérkezése előtt eloltott egy lakó. A tűzoltók ezután a még parázsló részeket eloltották. Egy környékbeli szerint a tüzet egy ablakon vagy erkélyről kidobott cigarettacsík okozhatta. A száraz időben a lángok könnyen tovább terjedhettek volna a környező fás bokros területre. Egy anyamacskát és 2 kis cicáját mentették ki a tűzoltó Kaposváron az egyetem Bajcsi Zsininszki utcai épületénél. Az állatok az udvaron feltehetően beugrottak valami után egy csőbe, ahonnan már nem tudtak kijönni. Kétségbe esett nyávogásukra az egyetem egyik munkatársa figyelt fel, aki segítséget hívott. A kaposvári tűzoltók végül mind a 3 macskát épségben kiszabadították a csőből. Folytatódnak a Duna vízszintjének megemelését célzó munkálatok Paksnál. Magyar Péter miniszterelnök csütörtök délutáni sajtótájékoztatóján arról számolt be, hogy az egyik 80 méteres bárkát már keresztbe állították a folyón. A térségben 2 bárkát süllyesztenének el szükség esetén, hogy átmenetileg megemeljék a vízszintet. Közben épül a tartósabb megoldásnak szánt fenékküszöb is. A teljes munka mintegy 30 napig tarthat, de a szakemberek szerint már 35 ezer köbméter kő beépítésével is elérhetik a szükséges vízszint emelkedést. Lengyel szurkolók támadtak Fradi drukkerekre a csapat csütörtöki Európa Liga selejtezője előtt Zabrzeban. A maszkos támadók szerda este ruhantak le egy pizzériát, ahol magyar szurkolók is tartózkodtak. Megdobálták az épületet és betörték az ablakokat, a fradisták pedig megpróbálták elbarikádozni magukat. A támadás mintegy 8 percig tartott, de a lengyelek a rendőrök kiérkezése után elmenekültek. Egy magyar szurkoló súlyosan megsérült, menekülés közben eltörte a lábát és kórházban ápolják. Letartóztattak egy férfit Győrben, mert megharapott egy rendőrt. A 30 év körüli férfit hétfő hajnalban kukák rongálása közben értéktetten a járőrök. Intézkedés közben az egyik rendőr karját véresre harapta a férfi. A tettes többszörös visszaeső és jelenleg is több büntető eljárás folyik ellene garázdaság és lopás miatt.
0: Időjárás jelentés.
1: Este általában tiszta lesz az ég és 24-25 fokot mérhetünk, hajnalban pedig 16 fokig hűl a levegő. Holnap is marad a mérsékelten meleg, a sok napsütés mellett 30 fok lesz a csúcsérték. A hétvégére viszont picit erősödik a felmelegedés és 32-33 fok várható.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: Zenemaraton.
1: Yeah, go ahead.
0: Igazi zenedömping a 91.2.
2: Oh my God.
0: Rádió most.

Mi történt a nagyvilágban? Mekkora a forgalom? Mi vár ránk holnap? Tőlünk mindent megtudhat. Rádió Most.

legfontosabbak és legfrissebbek a legjobb zenék társaságában. Rádió Most a 91.2-n. Velünk semmiről nem marad le.

0: Hírek most!
1: Üdvözlöm a kedves hallgatókat! A Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Cserhalmi Krisztiántól hallják. Tűzjátékkal és számos programmal ünnepi augusztus 20-át Kaposvár jövő hét csütörtökön. A nap folyamán két helyszínen is lesznek programok az államalapítás ünnepén. A Kossuth téren 9:30-kor vonják fel a nemzeti lobogót, majd ünnepi műsor, kenyérszentelés, koszorúzás és szentmise következik. Délután 3 órától a Városligetben folytatódik az ünnep, ahol családi és gyermekprogramok, lovagrendi és solymász bemutató, valamint koncertek is várják az érdeklődőket. Fellép többek között Kovácsovics Fruzsina, a Kaposvári Helyőrségi Zenekar és a Magyar Band. Az ünnepi programot este 9 órakor zárja a tűzijáték. Gyorshajtókat és szabálytalanul közlekedő kamionosokat is ellenőriztek a rendőrök szerdán Somogyban. Marcali és Fonyót környékén 8 óra alatt csaknem 8000 autó sebességét mérték meg, és 124 sofőrt kaptak gyorshajtáson. Az M7-es autópályán somogyi szakaszán közben főként azt figyelték, hogy a kamionosok betartják-e az előzési tilalmat és a megfelelő követési távolságot. Itt összesen 11 sofőrrel szemben intézkedtek. Két helyen is komolyabb tűzhöz riasztották a tűzoltókat Somogyban. Kaposváron a Hold utcában szerda délután egy családi ház mögött felhalmozott lom gyulladt ki, a lángok pedig a száraz növényzetre és két melléképületre is átterjedtek. Az oltás közben 4 kemping gázpalackot is találtak. Csütörtök reggel Szennyéren pedig 15 körbála gyulladt ki. A tűzoltók megfékezték a tüzet, így az nem terjedt át a közelben lévő másik kazarra. A Vasastól érkező Gábor Lőrinc a Kaposvári Vízilabda Klub első nyári igazolása. A 2002-es születésű játékos korábban a Ferencvárossal magyar bajnokságot és magyar kupát is nyert, valamint bronzérmes lett a Bajnokok Ligájában. A KVK kerete jelentősen átalakul a nyáron, összesen 7 új játékos érkezik a csapathoz. Több mint 6 milliárd forintot különített el a kormány az aszály és a vízhiány elleni védekezésre. A magyar közlönyben megjelent döntés szerint mintegy 6,2 milliárd forintot kapnak a vízügyi igazgatóságok. A pénzt az aszály okozta károk mérséklésére, valamint a vízhiány elleni védekezési munkálatokra fordíthatják. Két országos adománygyűjtő akció is indult a rászoruló gyerekek iskola kezdésének segítésére. A Magyar Máltai Szeretett Szolgálat augusztus 16-áig az Interspár áruházakban gyűjt új füzeteket, írószereket, iskolatáskákat és más tanszereket. A Magyar Ökumenikus Segélyszervezet pedig elsősorban a gyerekek tanév közbeni felzárkóztatására gyűjt. Céljuk 20 millió forint összegyűjtése, amelyből 2000 órányi fejlesztő foglalkozást biztosítanának nehéz helyzetben élő gyerekeknek.
0: Időjárás jelentés.
1: Este általában tiszta lesz az ég, és 24-25 fokot mérhetünk, hajnalban pedig 16 fokig hűl a levegő. Holnap is marad a mérsékelten meleg, a sok napsütés mellett 30 fok lesz a csúcsérték. A hétvégére viszont picit erősödik a felmelegedés, és 32-33 fok várható.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most. Volt egy

0: Kaposvár itt és most. Helyi közélet a 91.2-n.
1: Jó estét kívánok! Kaposvár közéleti műsorát hallják. Én Cserhami Krisztián vagyok. Tűzijáték, kenyérszentelés, gyermekprogramok és koncertek. Jövő hét csütörtökön számos programmal ünneplik augusztus 20-át Kaposváron. A nap folyamán két helyszínen is programok lesznek az államalapítás ünnepén. A Kossuth téren 9:30 vonják fel a nemzeti lobogót, majd ünnepi műsor, kenyérszentelés, koszorúzás és szentmise következik. Délután 3 órától a Városligetben folytatódik az ünnep, ahol családi és gyermekprogramok, lovagrendi és solymász bemutató, valamint koncertek is várják az érdeklődőket. Fellép többek közt Kovács Uvics Fruzsina, a Kaposvári Helyőrségi Zenekar és a Magyar Band. Az ünnepi programot este 9 órakor tűzijáték zárja. Vége a száguldozásnak. Múlt hét szombat éjszaka a rendőrök driftelő autósokra csaptak le Kaposváron. A Baross Gábor utcai körforgalomban több sofőr szabálytalanul körözött autójával, akadályozva a forgalmat és zavarva a környéken élőket. Lakossági bejelentés után a rendőrök 4, 18 és 25 év közötti férfit ellenőriztek. Két autóról kiderült, hogy engedély nélkül alakították át, ezért bevonták a forgalmi engedélyüket. Később a térfigyelő kamerák felvételei alapján végül mind a 4 sofőr ellen szabálysértési eljárás indult. Kidobott cigicsík okozhatta a tüzet. Lángra kapott egy bokor szerdai jel a Szondi utcában egy társasház előtti zöld területen. A tüzet eloltotta az egyik lakó még a tűzoltó kiérkezése előtt. Az egység ezután a még parázsló részeket is eloltotta. Egy környékbeli szerint a tüzet egy ablakon vagy erkélyről kidobott cigarettacsík okozhatta. A száraz időben a lángok könnyen tovább terjedhettek volna a környező fás bokros területre. A Hold utcában lom, Szenyéren pedig kazal égett. Szerdán és csütörtökön két helyen is komolyabb tűzhöz riasztották a tűzoltókat Somogyban. Kaposváron a Hold utcában szerda délután egy családi ház mögött felhalmozott lom gyulladt ki, a lángok pedig a száraz növényzetre és két melléképületre is átterjedtek. Az oltás közben 4 kempinggázpalackot is találtak a tűzoltók. Csütörtök reggel Szennyéren pedig 15 körbála kapott lángra. A tűzoltók megfékezték a tüzet, így az nem terjedt át a közelben lévő másik kazarra. Kagylóvágások, rovarcsípések, rosszul létek. A Vöröskereszt önkéntesei idén már több mint 900 alkalommal nyújtottak segítséget a Balaton déli partjának strandjain. Leggyakrabban kagylóvágásokkal, horzsolásokkal, rovarcsípésekkel és a nagy meleg okozta rosszul létekkel fordultak hozzájuk. 5 esetben mentőt is kellett hívniuk ájulás vagy súlyos allergiás reakciók miatt. Az önkéntesek augusztus 20-áig 10 déli parti strandon teljesítenek szolgálatot. Nem vette észre a motorost. Kanyarodás közben elütött egy motorost egy autós Balatonbogláron még 2024. augusztusában, és emiatt most vádat emeltek ellene. A férfi meg akart fordulni az autójával. Egy közlekedő kocsit még elengedett, az utána érkező motorost azonban már nem vette észre, és elé hajtott. A szabályosan közlekedő motoros nem tudta elkerülni az ütközést, és olyan súlyosan megsérült, hogy maradandó mozgáskorlátozottsága alakult ki. Az ügyészség felfüggesztett szabadságvesztést és vezetéstől való eltiltást indítványozott az autóssal szemben. Véradókat várnak a hosszú hétvége előtt. A közelgő hosszú hétvége miatt a szokásosnál is fontosabb, hogy minél többen adjanak vért. Bár a vérkészlet jelenleg stabil, az ünnepi időszakban általában kevesebben jelentkeznek véradásra, miközben a betegellátás és a műtétek nem állnak le. Kaposváron hétfőn 11 és 13 óra között a Ripper-Római Múzeumban, kedden 9 és 18, szombaton pedig 8 és 14 óra között a Területi Vérellátó Intézetben várják a véradókat. Emellett Igalban, Nagyatádon, Balatonbogláron és Zamárdiban is szerveznek véradást jövő héten. Kétségbe esett nyávogásra lettek figyelmesek. A tűzoltók Kaposváron az egyetem Balcsy-Zsilinszky utcai épületénél egy anyamacskát és 2 kis cicáját mentették ki egy csatornából. Az állatok az udvaron feltehetően beugrottak valami után a csőbe, ahonnan már nem tudtak kijutni. Kétségbe esett nyávogásukra az egyetem egyik munkatársa figyelt fel, aki segítséget hívott. A kaposvári tűzoltók végül mind a három macskát épségben kiszabadították a csőből. Nem csak cicákat, gólyákat is mentettek. A kaposvári szennyvíztelep ülepítő tavából két bajba jutott gólyát kellett kimenteniük a köteleseknek a napokban. A madarak kedden délután kerültek bajba, a kötél speciális mentőszolgálat munkatársai pedig csónakkal jutottak el hozzájuk, és mindkettejüket sikerült biztonságosan partra vinni. A gólyákat ezután megfürdették, majd átadták a Duna-Dráva Nemzeti Park munkatársainak. A madarakat megfigyelésre a Nemzeti Park egyik telephelyére szállították. Előzgető kamionosok, száguldozó autósok. Szerdán a somogyi rendőrök gyorshajtókat és szabálytalanul közlekedő kamionosokat is ellenőriztek. Marcali és Fonyód környékén 8 óra alatt csaknem 8000 autó sebességét mérték meg, és 124 sofőrt kaptak gyorshajtáson. Az M7-es autópályás somogyi szakaszán közben főként azt figyelték, hogy a kamionosok betartják-e az előzési tilalmat és a megfelelő követési távolságot. Itt összesen 11 sofőrrel szemben intézkedtek. A hajókon is kifog a sekély Balaton. Egyre több vítorlás fut homokpadra a Balatonon. A vízimentők szerint az idei szezonban már számos alkalommal riasztották őket a sekély vízben megfenektett hajókhoz. Ezek kiszabadítása a speciális feladat, amelyhez különleges köteleket és évek alatt kialakított módszereket használnak. A vízimentők szerint az esetek 99%-ában sikerül kiszabadítaniuk a homokpadra futott hajókat. 3-ból 3. A kaposvári Rákóczi labdarúgó csapata a harmadik bajnoki meccsét is megnyerte az NB3 délnyugati csoportjában. Az együttes szerdán Szekszárdon 3-0-ra nyert. A csapat góljaiból 2-t Rácz Balázs szerzett, illetve Nicolo Mazzonatto talált még be rajta kívül. A Rákóczi így 3 kör után 100%-os mérleggel vezeti a tabellát. A csapat legközelebb az NB3-ban 2 hét múlva, augusztus 26-án játszik hazai pályán a Paks 2-vel.
0: Kaposvár itt és most. Helyi közélet a 91.2-n. Időjárás jelentés.
1: Este általában tiszta lesz az ég és 24-25 fokot mérhetünk, hajnalban pedig 16 fokig hűl a levegő. Holnap is marad a mérsékelten meleg, a sok napsütés mellett 30 fok lesz a csúcsérték. A hétvégére viszont picit erősödik a felmelegedés és 32-33 fok várható.
0: Időjárás jelentést hallotta. A műsorszám 16 éven aluliaknak nem ajánlott. R&B, hip-hop, funky, rap. Ebben az órában csak a legjobb fekete zenék. Itt a Rádió Moston.

0: Funky Rap. Ebben az órában csak a legjobb fekete zenék. Itt a Rádió Moston. Hírek most.
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Cserhalmi Krisztián vagyok, ezek pedig a Rádió Most hírei. Több mint 900 alkalommal nyújtottak már segítségét idén a Vöröskereszt önkéntesei a Balaton déli partjának strandjain. Leggyakrabban kagylóvágásokkal, horzsolásokkal, rovarcsípésekkel és a nagy meleg okozta rosszulétekkel fordultak hozzájuk. Öt esetben mentőt is kellett hívni ájulás vagy súlyos allergiás reakció miatt. Az önkéntesek augusztus 20-áig 10 Dél-Balaton parti strandon teljesítenek szolgálatot. Két bajba jutott gólyát mentettek ki a kaposvári szennyvíztelepű lepítő tavából. A madarak kedden délután kerültek bajba, a kötél speciális mentőszolgálat munkatársai pedig csónakkal jutották el hozzájuk, és mindkettejüket sikerült biztonságosan partra vinni. A gólyákat ezután megfürdették, majd átadták a Duna-Dráva Nemzeti Park munkatársainak. A madarakat megfigyelésre a Nemzeti Park egyik telephelyére szállították. Vádat emeltek egy autóssal szemben, aki kanyarodás közben elütött egy motorost Balatonbogláron. A baleset még 2024. augusztusában történt. A férfi meg akart fordulni az autójával, egy arra közlekedő kocsit még elengedett, az utána érkező motorost azonban már nem vette észre és elé hajtott. A szabályosan közlekedő motoros nem tudta elkerülni az ütközést, és olyan súlyosan megsérült, hogy maradandó mozgáskorlátozottsága alakult ki. Az ügyészség felfüggesztett szabadságvesztést és a vezetéstől való eltiltást indítványozott az autóssal szemben. Elutasította a legfőbb ügyészség a Fidesz panaszait a párt szervereinél júliusban végzett kutatás miatt, a lefoglalással kapcsolatos kifogásoknak viszont helyt adott. A hatóság ezért a lefoglalás megismétlésére utasította a nyomozást végző Bács-Kiskun vármegyei főügyészséget. Az ügyészség az NKA által odaítélt, mintegy 17 milliárd forintnyi támogatás ügyében nyomoz, költségvetési csalás és más bűncselekmények gyanúja miatt. Havasi Bertalan, a Fidesz kommunikációs igazgatója szerint a döntés bizonyítja, hogy törvénytelenül foglalták le a párt szervereit. Honvédségi helikopterek is részt vettek a szabadtéri tüzek oltásában a Veszprém megyei Öskünél és Várpalotánál. A lángok szerda délután csaptak fel és csaknem 190 hektárt érintettek. A tüzet csütörtök reggelre sikerült eloltani. Az oltásban két honvédségi helikopter is részt vett, amelyek összesen 22-szer fordultak vízzel. Egy-egy alkalommal 2500 liter vizet szállítottak a nehezen megközelíthető területekre. A katasztrófa védelem szerint csak szerdán 118 szabadtéri tűzhöz riasztották a tűzoltókat országszerte.
0: Időjárás jelentés.
1: Hajnalban általában tiszta lesz az ég és 16 fokig hűl a levegő. Pénteken is marad a mérsékelten meleg, a sok napsütés mellett 30 fok lesz a csúcsérték. A hétvégre viszont picit erősödik a felmelegedés és 32-33 fok várható.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: Néhány pihentető óra Kaposvár rádiójával. Rádió most. Lazítson. Velünk.
1: Sziasztok, mi vagyunk a Groove House.
2: Hallgassátok ti is
1: a Rádió Mostot.

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd.
1: Oké.
0: Ne maradj le róla. Hírek most.
2: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Cserhami Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. Tűz ütött ki szerda éjjel a Szonti utcában. Egy társasház előtti zöld területen kapott lángra egy bokor, amit még a tűzoltó kiérkezése előtt eloltott egy lakó. A tűzoltók ezután a még parázsló részeket eloltották. Egy környékbeli szerint a tüzet egy ablakon vagy erkélyről kidobott cigarettacsík okozhatta. A száraz időben a lángok könnyen tovább terjedhettek volna a környező fás, bokros területre. Egy anyamacskát és két kis cicáját mentették ki a tűzoltó Kaposváron az Egyetem Bajcsi Zsilinszky utcai épületénél. Az állatok az udvaron feltehetően beugrottak valami után egy csőbe, ahonnan már nem tudtak kijönni. Kétségbe esett nyávogásukra az egyetem egyik munkatársa figyelt fel, aki segítséget hívott. A kaposvári tűzoltók végül mind a három macskát épségben kiszabadították a csőből. Gyors hajtókat és szabálytalanul közlekedő kamionosokat is ellenőriztek a rendőrök szerdán Somogyban. Marcal és Fonyód környékén 8 óra alatt csaknem 8000 autó sebességét mérték meg, és 124 sofőrt kaptak gyorshajtáson. Az M7-es autópálya somogyi szakaszán közben főként azt figyelték, hogy a kamionosok betartják-e az előzési tilalmat és a megfelelő követési távolságot. Itt összesen 11 sofőrrel szemben intézkedtek. Szeptembertől bárki megnézheti majd, hogy az egyes magyar kórházakban milyen gyakran fordulnak elő kórházi fertőzések. Az adatokat egy új interaktív internetes felületen teszik közzé, ahol intézmény és év szerint is lehet majd keresni. Oroszi Beatrix országos tisztifőorvos hangsúlyozta, hogy nem a kórházak rangsorolása a cél, hanem annak feltárása, hogy hol van szükség beavatkozásokra. Hozzátette azt is, hogy a kórházi fertőzések egy része nem előzhető meg, az esetek száma azonban 20-30%-kal csökkenthető lenne.
0: Időjárás jelentés.
2: Hajnalban általában tiszta lesz az ég és 16 fokig hűl a levegő. Pénteken is marad a mérsékelten meleg, a sok napsütés mellett 30 fok lesz a csúcsérték. A hétvégre viszont picit erősödik a felmelegedés, és 32-33 fok várható.
0: Időjárás jelentést hallotta. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

legfontosabbak és legfrissebbek a legjobb zenék társaságában. Rádió Most a 91.2-n. Velünk semmiről nem marad le.

Képként fákleple alatt valami rém tört rám a nagy hegy oldalán. Felkel a nap reggel, és most úgy érzem, mit vagyok, élek és megbékélek azzal.

0: Hírek most!
1: Üdvözlöm a kedves hallgatókat! A Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Cserhalmi Krisztiántól hallják. Tűzjátékkal és számos programmal ünnepi augusztus 20-át Kaposvár jövő hét csütörtökön. A nap folyamán két helyszínen is lesznek programok az államalapítás ünnepén. A Kossuth téren 9:30-kor vonják fel a nemzeti lobogót, majd ünnepi műsor, kenyérszentelés, koszorúzás és szentmise következik. Délután 3 órától a Városligetben folytatódik az ünnep, ahol családi és gyermekprogramok, lovagrendi és solymász bemutató, valamint koncertek is várják az érdeklődőket. Fellép többek között Kovács Uvics Fruzsina, a Kaposvári Helyőrségi Zenekar és a Magyar Band. Az ünnepi programot este 9 órakor zárja tűzijáték. Driftelő autósokra csaptak le a rendőrök Kaposváron. Múlt hét szombat éjszaka a Baross Gábor utcai körforgalomban több sofőr szabálytalanul körözött autójával, akadályozva a forgalmat és zavarva a környéken élőket. Lakossági bejelentés után a rendőrök 4, 18 és 25 év közötti férfit ellenőriztek. Két autóról kiderült, hogy engedély nélkül átalakították, ezért bevonták a forgalmi engedélyüket. Később a térfigyelő kamerák felvételei alapján végül mind a 4 sofőr ellen szabálysértési eljárás indult. Folytatódnak a Duna vízszintjének megemelését célzó munkálatok Paksnál. Magyar Péter miniszterelnök csütörtök délutáni sajtótájékoztatóján arról számolt be, hogy az egyik 80 méteres bárkát már keresztbe állították a folyón. A térségben 2 bárkát süllyesztenének el szükség esetén, hogy átmenetileg megemeljék a vízszintet. Közben épül a tartósabb megoldásnak szánt fenékküszöb is. A teljes munka mintegy 30 napig tarthat, de a szakemberek szerint már 35 ezer köbméter kő beépítésével is elérhetik a szükséges vízszint emelkedést.
0: Időjárás jelentés.
1: Hajnalban általában tiszta lesz az ég és 16 fokig hűl a levegő. Pénteken is marad a mérsékelten meleg, a sok napsütés mellett 30 fok lesz a csúcsérték. A hétvégre viszont picit erősödik a felmelegedés, és 32-33 fok várható.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

Hello, Geszti Péter vagyok, ez a Rádió Most, FM 91.2. A pillanat a tiéd, ez a dal pedig az enyém.

0: Hírek most!
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Cserhalmi Krisztián vagyok, ezek pedig a Rádió Most hírei. Gyorshajtókat és szabálytalanul közlekedő kamionosokat is ellenőriztek a rendőrök szerdán Somogyban. Marcal és Fonyód környékén 8 óra alatt csaknem 8000 autó sebességét mérték meg, és 124 sofőrt kaptak gyorshajtáson. Az M7-es autópályán somogyi szakaszán közben főként azt figyelték, hogy a kamionosok betartják-e az előzési tilalmat és a megfelelő követési távolságot. Itt összesen 11 sofőrrel szemben intézkedtek. A Vasastól érkező Gábor Lőrinc a Kaposvári Vízilabda Klub első nyári igazolása. A 2002-es születésű játékos korábban a Ferencvárossal magyar bajnokságot és magyar kupát is nyert, valamint bronzérmes lett a Bajnokok Ligájában. A KVK kerete jelentősen átalakul a nyáron, összesen 7 új játékos érkezik a csapathoz. Honvédségi helikopterek is részt vettek a szabadtéri tüzek oltásában a Veszprém megyei Öskünél és Várpalotánál. A lángok szerda délután csaptak fel és csaknem 190 hektárt érintettek. A tüzet csütörtök reggelre sikerült eloltani. Az oltásban két honvédségi helikopter is részt vett, amelyek összesen 22-szer fordultak vízzel. Egy-egy alkalommal 2500 liter vizet szállítottak a nehezen megközelíthető területekre. A katasztrófa védelem szerint csak szerdán 118 szabadtéri tűzhöz riasztották a tűzoltókat országszerte. Két országos adománygyűjtő akció is indult a rászoruló gyerekek iskola kezdésének segítésére. A Magyar Máltai Szeretett Szolgálat augusztus 16-áig az Interspár áruházakban gyűjt új füzeteket, írószereket, iskolatáskákat és más tanszereket. A Magyar Ökumenikus Segélyszervezet pedig elsősorban a gyerekek tanév közbeni felzárkóztatására gyűjt. Céljuk 20 millió forint összegyűjtése, amelyből 2000 órányi fejlesztő foglalkozást biztosítanának nehéz helyzetben élő gyerekeknek.
0: Időjárás jelentés.
1: Hajnalban általában tiszta lesz az ég és 16 fokig hűl a levegő. Pénteken is marad a mérsékelten meleg, a sok napsütés mellett 30 fok lesz a csúcsérték. A hétvégre viszont picit erősödik a felmelegedés és 32-33 fok várható.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: este csak rólad szól. Töltődj fel a legjobb zenékkel a 91.2-n. Rádió Most.
1: Most múlik pontosan, engedem, hadd menjen.

0: legfontosabbak és legfrissebbek a legjobb zenék társaságában. Rádió Most a 91.2-n. Velünk semmiről nem marad le.
1: Te otthon ültél, én körbejártam kétszer a világot.

0: Hírek most!
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Cserhalmi Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. Két helyen is komolyabb tűzhöz riasztották a tűzoltókat Somogyban. Kaposváron a Hold utcában szerda délután egy családi ház mögött felhalmozott lom gyulladt ki, a lángok pedig a száraz növényzetre és két melléképületre is átterjedtek. Az oltás közben 4 kemping gázpalackot is találtak. Csütörtök reggel Szennyéren pedig 15 körbála gyulladt ki. A tűzoltók megfékezték a tüzet, így az nem terjedt át a közelben lévő másik kazarra. Egy anyamacskát és két kis cicáját mentették ki a tűzoltók Kaposváron az Egyetem Bajcsi Zsilinszky utcai épületénél. Az állatok az udvaron feltehetően beugrottak valami után egy csőbe, ahonnan már nem tudtak kijönni. Kétségbe esett nyávogásukra az egyetem egyik munkatársa figyelt fel, aki segítséget hívott. A kaposvári tűzoltók végül mind a három macskát épségben kiszabadították a csőből. Több mint 6 milliárd forintot különített el a kormány az aszály és a vízhiány elleni védekezésre. A magyar közlönyben megjelent döntés szerint mintegy 6,2 milliárd forintot kapnak a vízügyi igazgatóságok. A pénzt az aszály okozta károk mérséklésére, valamint a vízhiány elleni védekezési munkálatokra fordíthatják. Tejet hívott vissza az Aldi minőségi probléma miatt. A visszahívás a Milsani márkájú 1 literes, 3,5%-os zsírtartalmú tej egyik tételét érinti. Arról a termékről van szó, amelynek csomagolásán szeptember 2-ai minőségmegőrzési idő szerepel. A tejet bármelyik Aldi üzletbe vissza lehet vinni, és a vételárat blokk nélkül is visszaadják. A Milsani tej többi tételét nem érinti a visszahívás. Letartóztattak egy férfit Győrben, mert megharapott egy rendőrt. A 30 év körüli férfit hétfő hajnalban kukák rongálása közben értéktetten a járőrök. Intézkedés közben az egyik rendőr karját véresre harapta a férfi. A tettes többszörös visszaeső és jelenleg is több büntető eljárás folyik ellene garázdaság és lopás miatt.
0: Időjárás jelentés.
1: Hajnalban általában tiszta lesz az ég és 16 fokig hűl a levegő. Pénteken is marad a mérsékelten meleg, a sok napsütés mellett 30 fok lesz a csúcsérték. A hétvégre viszont picit erősödik a felmelegedés és 32-33 fok várható.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.